0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pipa Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Lamacsun Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
2: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16-20-02-23-10-06-12-19-es számlaszámon.

0: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
1: Ez itt a Lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Szent Martin. Szent Martin a világ 7 legjobb szaxofonosa között. Candy Dulfer, Tom Scott, Warren Hill, Nelson Rangel, Eric Marienthal, Kenny G. Majd Portugália, Japán, Svájc, Franciaország, USA, Új-Zéland és a németországi Borkum-sziget.

0: Sziasztok, ez itt a Lamacsun Presents, szerdán délben, a Lamacsun Rádió. Én Bence Bettina vagyok, és a mai vendégem Medgyesházi Éda, a.k.a. Muzika Morália. Szia, Éda!
1: Hello!
0: Különleges interjú, rendhagyó interjú ez, mert most szerda van, és pénteken lesz egy esemény, ami kapcsán ültünk le most beszélgetni. Mi is lesz ez?
1: Az lesz, hogy fellépünk az A38-on.
0: Az lesz.
1: Az lesz.
0: És azért izgi ez, mert többes számban mondtad. De ide majd megérkezünk ehhez a dologhoz. Mesélnél a kezdetekről, a zenei projekt elejéről, hogy alakult, miért alakult, mit jelent a név?
1: Ezekről.
0: Mindenről.
1: Mindenről.
0: És akkor itt innentől akkor te beszélsz.
1: És akkor most te jössz. Igen, mesélünk ezekről a dolgokról. Igazából úgy alakult, vagy kezdődött, hogy engem az anyukám beiratott csellózni, amikor nem tudom, milyen, mennyi volt, 9, nem tudom hány éves, nem emlékszem, hogy hány éves, szóval szolfés, és akkor a következő évben elkezdesz hangszert játszani, és akkor én csellóztam, és aztán bekerültem a Kodályba, és akkor az volt, hogy a nagymamámnak volt egy zongorája, ami egy ilyen 140 éves pianino, amit én aztán meg is örököltem, amikor meghalt a nagymamám, és azon kezdtem el csinálni a Muzika Moráliát. Az a különlegesség ennek a pianinónak, hogy egy oktáv működött rajta. Minden más borzasztóan hamis volt, és akkor így, ott így, ja, és akkor az volt, de a fekete billentyűk meg nagyon jól működtek, úgyhogy minden, amit eleinte írtam, az ilyen számtalan B-ben íródott, mert hogy ugye a fekete billentyűkön lehetett rendesen játszani. És akkor az volt, hogy így, nem is tudom, ilyen 16-17 éves voltam, amikor így elkezdődött a Muzika Morália, és akkor nagyon sokáig nem is mutattam meg senkinek, hogy ez így van. És akkor nekem saját zongorám nem volt, de vettem ilyen elektromos orgonákat, amiket ilyen pár ezer forintén a vatráról meg lehetett venni, és akkor így azokon írogattam így a dalokat. És akkor az volt, hogy elmentem egyetemre, és akkor már Angliában laktam.
0: És mit tanultál?
1: Festészetet. És
0: nem akartál zenét tanulni amúgy így komolyan?
1: Nem, valahogy így nem, mert valahogy úgy voltam vele, hogy hát ez az én kis projektem, vagy igazából ugye tanultam, mert hogy nem tudom, 10 évet csellóztam, meg ott ilyen kőkemény szolfés volt, meg nagy zenekar volt, tehát ilyen szimfonikus zenekarba játszottunk.
0: És miért pont a cselló amúgy, vagy ez?
1: Nagyon anyukáda. Fura volt, azt szerettél volna az anyukám, vagy a nagyanyám, mert a nagyanyám zongorázott, és akkor ez volt, hogy majd én is zongorázni fogok. És akkor így mondtam, hogy nem, inkább csellózni. Mert nagyon sok koncertre jártunk gyerekkoromban, és akkor inkább így tudtam, ilyen, nem tudom, ilyen 7-8 évesen, mielőtt elkezdesz zenélni, hogy melyik hangszer micsoda. Így az anyukám mondta, hogy hát akkor legyen inkább hegedű, mert azt nem olyan nehéz cipelni. És akkor mondtam, hogy nem, azt nem lehet, nekem bizony csellóznom kell. És akkor valószínű, hogy nem tudom, így meg voltam győződve, de szerintem csak azért, mert le akartam ülni. És akkor ez egy olyan hangszer, amivel így lehet ülni.
0: Hát na.
1: De egyébként én nagyon-nagyon szerettem, nem voltam szuper tehetséges, de úgy el volt, tehát hogy volt egy ilyen triónk, meg volt egy ilyen szextettünk, és akkor csomót játszottunk így együtt a többi csellistával.
0: És akkor kiköltöztél?
1: És akkor én kiköltöztem, és akkor ez így ment, ez a kis... Ja, és akkor már igazából ilyen gitáron játszottam valamennyit, mert aztán elkezdtem... Volt egy ilyen gitárunk otthon, aminek két húr volt.
0: Ez egy ilyen pattern, hogy ilyen
1: csak selejt hangszerekkel nyomult. És akkor azon elkezdtem, aztán vettem magamnak húrokat, meg behangoltam, meg ilyenek. És akkor egy ideig így gitárról így próbálkoztam, de nekem az annyira nem, szóval így nem izgalmas, meg úgy nem... így nem találtam így az izgalmat benne. És akkor volt, hogy csellóval volt a Muzika Morália,

0: tehát hiszem az első koncertek, azok még ilyen orgona, meg csellós felállással voltak.
1: De akkor első te egyedül, ugye?
0: Akkor még egyedül voltam, és az első koncertem az Berlinben volt, a Madame Claude-ban, mert hogy ez úgy derült ki ez az egész, hogy nekem van ez a projektem, hogy az egyetemen volt egy barátnőm, aki dokumentumfilmesnek tanult. És akkor csinált egy filmet, a Berlinben volt egy ilyen könyvtáros srác, aki azzal foglalkozott, hogy ezeket a holokauszt alatt el tulajdonított könyveket, így megpróbálta visszajuttatni, már csak a leszármazottakhoz lehetett, és akkor így nézte ezeket az exlibriket, hogy vajon ki kicsoda, és akkor ott így, és az egyik barátnőm erről csinált egy dokumentumfilmet, és akkor így mondta, hogy jaj, hát kéne zene, és hogy nincs a kedvem esetleg így csellózni rá, és mondom, hogy jó, és akkor ott írtam valamit a csellón, és közt felvettük, és akkor az rákerült a filmre, és aztán így mondtam, hogy jaj, de egyébként nekem van ez a projektem, és akkor ott így megmutattam neki, és mondta, hogy úristen, ez tök jó, és azon, hogy ők a barátjukkal akkor DJ-ztek sokat Berlinbe, mert ők berliniek eredetileg, és aztán évekig csak ott volt koncertem.
1: Aha.
0: Tehát így kijárogattam Berlinbe.
1: Ja, igen, mert Angliába tanultál,
0: igen.
1: Akkor Berlin, és akkor Budapest az így totál lekerült.
0: Budapest viszonylag később jött be, így akkor. Tehát akkor már szerintem háromszor voltam Berlinbe, meg volt, hogy ilyen belga művészlányok valahogy így beszerveztek, meg volt egy másik barátnőm, aki Belgiumba jött, és akkor ott mentünk egy ilyen pár napra Belgiumba, és akkor ott minden nap játszottunk máshol koncertet, meg átmentünk Hollandiába.
1: És utána hazaköltöztél, és utána? És,
0: de akkor már haza voltam költözve, tehát hogy ez ilyen vicces. És akkor utána meg valahogy így itthon is így beindult.
1: Aha.
0: Hogy,
1: és gondolod, amúgy neked így könnyebb volt itthon zenélni, úgy, hogy már külföldön voltak ezek a fellépések, vagy itthon valahogy, ez lehet, hogy ilyen off-record, csak hogy valahogy így legitimálta azt, hogy így lehessen?
0: Nem, mert ezek nem, tehát a Madame Claude volt, meg volt a Badehouse, ami az ottani, mi az a romú kocsma? Mindegy, lényegtelen. Szóval, szerintem nem.
1: Uh-huh.
0: Nem, abszolút nem.
1: Csak hogy nem tudom, hogy így ez a magyar közeg, vagy hogy azért ez egy elég nízs dolog, amit csinálsz, vagy
0: igen,
1: csináltál, hogy, hogy azt mondjuk a
0: hát olyan lassan ivódott be, igazából. Aha. Szerintem. Tehát, hogy kifejezetten lassan lett az, hogy így hívnak helyek, és akkor nem a... Mert eleinte ugye te vagy, aki így, hello, nálatok lehet játszani? És akkor néha így írogattam helyeknek, és akkor ott így lehetett játszani. És akkor egy ponton ugye abba hagytam, és akkor ez így megfordul.
1: Igen,
0: és
1: igen.
0: És akkor ők írogatnak neked.
1: És volt olyan, hogy mondjuk másokkal összetettek, hogy milyen előadókkal voltál, vagy léptél fel együtt, vagy egy este, vagy hogy mennyire tudták mondjuk ezeket így összeszervezni, vagy mennyire volt ez itthon.
0: Itthon? Egyébként szerintem ilyen tök jó dolgokkal.
1: Ja, definiáljuk azt, amit csináltál.
0: Ja, igen. Nem ártam.
1: Kiderült, hogy rágógumi pop zene. Nem. Szóval, hogy ezt hogy definiálnád?
0: Ja, igen, ez egyébként minden nehéz nekem definiálni, mert az van, hogy most már ezt mindenki elkezdte, hogy ez a post-folk, amit én csinálok, ami nem létezik. Én ezt kitaláltam, ezt az irányzatot, mert egyszer hát valahova így le kellett írni, és akkor én azt tudom, hogy akkor legyen ez. És akkor azt, hogy kitaláltam egy ilyen formátumnak, de amit most
1: experimentális
0: csinálok, hogy ez experimentális post-folk, szerintem annyira nem experimentális, mint ahogy így az emberek néha ezt így gondolják. Szóval, hogy, mert például nekem
1: mi az... Gondolhatják.
0: Ezt gondolhatják. Mert nekem például ilyen tök természetes. Tehát, hogy engem mindig az lep meg, hogy mindenki mondja, hogy hát, hogy ez ilyen teljesen szokatlan, hogy is itt minden tökre egyértelmű, hogy ez így miért ilyen, meg így, hogy épül föl. Tehát, hogy így vannak dolgok, amik így érdekelnek, és akkor azoknak így utána megyek, vagy próbálom úgy megcsinálni, de most azért, mert tényleg, mert ugye az van, hogy tavaly márciusban elkezdtünk egy ilyen zenekaros felállást.
1: Igen, amikor nem egyedül, ez az esemény.
0: Ez az esemény, igen. Ja, igen, mert azt nem mondtuk el, azt a nagyon fontos információt, hogy egy ponton elkezdtem cimbalmon játszani, mert hogy mert ugye nagyon
1: nagyjából
0: tetszik.
1: Nagyjából az mikor?
0: Hát már a második berlini koncert. Aha. Az már cimbalommal volt. Igen.
1: Lehet, hogy az az experimentális elem.
0: Lehet, hogy az az experimentális elem.
1: Igen, de hogy azért, mert nagyon érdekelt, vagy...
0: Ja, igen, hogy az nagyon vagy így nagyon tetszik az, hogy a cimbalomnak ilyen nagy rezgése van, és nekem nem ez a klasszik ilyen asztali cimbalmom van, aminek pedálja van, hanem egy ilyen ukrán cimbalmom van, ami kisebb, és ezért nem is nagyon, tehát hogy nem kontrollálható az, hogy meddig szól egy hang, azon kívül, hogy ütöd meg, de hogy így a pedállal nem tudod ezt irányítani. Aha. És ezért ez, és ezért ilyen nagy, tehát ilyen öblös hangja van, és akkor az engem így nagyon-nagyon, az nagyon tetszett. Mert ugye az ilyen elúszós, és akkor viszonylag kevés hanggal lehet ilyen atmoszférát teremteni hozzá. Mert azért ott két ütőd van, ha nagyon ügyes vagy, akkor meg tudsz fogni négyet, én nem tudok. És igen, és akkor azzal a két ütővel kell ott mindenféle kitöltened az üres részeket.
1: És ez a zenekari felállásban megmarad nálad?
0: Meg. Tehát ott is megvan a cimbalom, csak most van egy basszusgitár, egy ilyen gitár, a Peti játszik, és ő néha ilyen szintén is játszik, tehát ő is csinál ilyen tereket. Meg van egy dob. Uh-huh. Úgyhogy abszolút ilyen rock and roll felállás.
1: És olyan a hangzás is? Nem gondolnám.
0: Nem. Az ugyanolyan, mint amilyen volt.
1: De hogy jött ez, hogy zenekarban?
0: Ez úgy jött, hogy ezt a Peti mondta, Jaka Peti, aki gitározik, meg szintizik nálam, meg ő a kiadómnak, tehát ők csinálták a kiadót, a kliniket.
1: És ő náluk jelent meg 12-ben, meg 16-ban?
0: Nem, a 12 az ilyen saját volt. A 16 az már akkor tájt volt, de azt, lehet, hogy ez még a Normafán jelent meg. De aztán kijött a Bird Machine, és az már náluk jelent meg a Kesson is, amik ilyen szingelek voltak. És szóval, hogy ő mondta, hogy lehet, hogy kéne ilyen zenekaros felállás, hogy egy picit ilyen könnyebben, nem tudom, hogy így tere legyen az egésznek, meg valahogy így könnyebben befogadható legyen. És igazából eleinte így, nem azért, mert nem akartam, hogy könnyebben befogadható legyen, csak ilyen nagyon nehéz elengedni a
1: elmond
0: kontrollt. Igen, nem, de hát én elmond vagyok. Hanem, hogy így nem akartam ugye
1: hát
0: kontrollt
1: elengedni. Hát de
0: amúgy meg,
1: ha belegondolsz, tényleg ez egy olyan projektnek indult, ami először még csak te voltál.
0: Hát ez 8 évig jutott. Senkinek nem beszéltem.
1: Mikor
0: róla.
1: Kezdted pontosan?
0: 16 évesen.
1: Szóval, hogy érthető az, hogy mondjuk nem akartad, vagy nem tudtál mondjuk még ki, nem tudtad kiterjeszteni ezt a projektet egy zenekari felállásban, meg lehet, hogy nem tudom, hogy volt-e, vagy ez tudatos volt benned, vagy ez valami
0: nem, ilyen... szerintem annyira nem volt tudatos, mert közben meg arra vágytam, tehát, hogy amikor így zenekarba játszol, vagy nekünk az van, hogyha mi együtt játszunk, akkor ilyen teljesen más ilyen energiaáramlások vannak. Tehát, hogy amikor egyedül játszol, akkor az van, hogy odamész, és akkor így kifelé adod a dolgokat. És a végén így tökre elfáradsz. Ilyen jó érzés, tehát nem az van, hogy így lenullázódsz a végére, hanem úgy azt érzed, hogy így elfáradsz tőle. És most például, amikor zenekarban vagyunk, akkor mindig azt érzem, hogy így adok, de hogy a többiek is adnak, és amit a többiek adnak, abból te is kapsz. Uh-huh. És akkor igazából így nem érzed annyira azt, hogy most így mindent kiadtál magadból, és ettől viszont tökre tudsz a másikra így figyelni, hogy így tudom, hogy jaj, most ott tart, akkor jó, akkor most így figyelünk, meg akkor most ez fog jönni, meg ez fog jönni, akkor én most egy picit ott várok, hogy ez a hang még ott így ki tudjon csengni, lalalala, és szóval, hogy ilyen sokkal komplexebb gondolkodás, de viszont teljesen más ilyen energiáid maradnak meg teljesen más energiákat adsz ki. Meg egy csomó olyan dolog is, tehát, hogy például a zenekaros felállásban ilyen, azt érzem, hogy sokkal ilyen komplexebb tudok lenni, mint előadó, mert egész egyszerűen nem én vagyok felelős mindenért, és ezért sokkal több mindent ki tudok próbálni, úgy, hogy ne az legyen, hogy félek, hogy jaj, de hogyha most egy kicsit elúszom mondjuk abba az irányba, akkor, hogyha elrontom, akkor az egész megy vele.
1: Aha. És akkor ez tavaly indult el.
0: Ez tavaly márciusban indult.
1: Na, egy éve.
0: Egy éve. Na. Ez ilyen

0: debütant bálunk.
1: De akkor már korábban kezdődött ez a folyamat, nem? Hogy
0: persze,
1: így
0: együtt elkezdtünk próbálni. Az nem úgy, hogy, de hogy mi... megérkeztünk.
1: Ja, de hogy az is mikorra tehető.
0: Az egyébként nagyon meglepő módon a koronavírus előtt kezdtük el, és akkor lett is próbatermünk, amit aztán úgy be kellett... Az akkor tájt kezdődött, amikor lebontották a Dürert, mert ott volt a próbatermünk. És akkor az így tolódott jó sokat. Amíg nem lehetett megint koncertezni.
1: Beérett. Meg tök jó, hogy nem az volt, hogy...
0: Tudunk otthon gondolkodni rajta rengeteget.
1: Hát igen, vagy hogy nem az volt, hogy elhalt, mert így nem... Mert
0: igen, egyébként igen, az is lehetett volna.
1: A lelkesedés benne, meg az idő. Gondolom a jövőben akkor, ugye, amit már az elején is mondtunk, hogy akkor ez már nem egy szóló
0: dolog
1: lesz.
0: Igen.
1: Hanem innentől akkor
0: együtt,
1: ebben gondolkoztok.
0: Kéz a kézben.
1: Négyen. És akkor ilyen fesztivál fellépések, meg ilyeneket is terveztek? Vagy ez mennyire?
0: Hát, hogyha a fesztiválok terveznek minket, akkor mindenképp.
1: Jaj, ne mondd ezt.
0: Ha majd szeretnek minket a fesztiválok, akkor igen.
1: Gondolod, hogy nem?
0: Hát, a Fekete Zaj szeret minket.
1: Mert ott meg tavaly a szóló.
0: Nem, most, nem, tavaly szerintem nem voltam. És most nyáron volt a zenekaros, és előtte
1: ja, mert az március után
0: voltak.
1: Volt. Oké, okay, én is tök lelképben vagyok a hónapokkal. Na, hát az tök jó, hogy akkor volt már kettő fellépés is. És az milyen volt?
0: Nagyon jó.
1: Nagyon ja, a Fekete Zajt szeretjük, innen is üdvözöljük.
0: Igen.
1: Hát akkor hát, ha oda is. Csak hogy én sem láttam, meg nem tudom, hogy milyen lesz így a... Sok energia, vagy biztos,
0: ja, tényleg,
1: hogy lesz.
0: Nem.
1: Nem, úgyhogy...
0: Vagy mi felemest.
1: Hogy azért is, hogy ez hogy lehet. De aztán akár alakulhat mindenfele. És ilyen más zenei projektet te nem csináltál, vagy nem akarsz, vagy...
0: Amilyen saját?
1: Aha.
0: Nem.
1: Vagy másokkal, vagy ilyesmi. Gondolom, azért nem, nincs olyan rengeteg időd, így ennyi mindenbe belerakni.
0: Igazából nem, mert hogy kitölti a muzika morália. Vagy hát ugye van az Exotic, ahol basszusgitározom, de hogy...
1: A tényleg, igen. Hát igen. Azon se voltam még. Hát szégyen, gyalázat. Igen, az Exotic Girlfriend. Pótolom. Ja, tényleg.
0: De hogy ilyen másban nem... Tehát hogy mondjuk egy ilyen más irányzatba... Vagy nem annyira gondolkodtam. Ugye eltölti az agyamat a muzika morália, vagy hogy azt érzem, hogy amiket így kitalálok, hogy mit szeretnék, azt ott így próbálom, vagy hogy az így alkalmas, hogy megvalósítsam.
1: És megtartottad a nevet erre a felállásra is.
0: Igen.
1: Mit jelent az, hogy muzika morália? Megérkeztünk ez a kérdéshez is itt.
0: Ez egyébként egy nagyon vicces, mert úgy igazából picit nem, szerintem nem hangzik olyan jól, hogy muzika morália.
1: De.
0: Igen?
1: Szerintem igen, jó. Itt most ezt mondom.
0: Jó. Onnan van a név, hogy az Adornónak volt egy ilyen szöveggyűjteménye, és annak az előszava volt muzika morália, amit nem ő írt, hanem aki ezt a gyűjteményt összeszerkesztette, de hogy...
1: Linkeljük az infoboxba.
0: Igen, mindenki olvasom minél több Adornón.
1: Igen.
0: Éljen a frankfurti iskola. és akkor annak volt a címe muzika morálja, és igazából a leírás arról szól, hogy az a zene, ami ilyen helyén való. És akkor nekem ez nagyon-nagyon tetszett, hogy én tökre szeretnék olyan zenét csinálni, ami szerintem ilyen helyén való. Tehát, hogy ami így jól van. És akkor így lett muzika morálja.
1: Ez nagyon sokféleképpen sokfele vihet. De hogy interjúban olvastam, hogy csendes zajként hivatkozol zenére. Ez mit jelent?
0: Igen, egyébként rájöttem, hogy ez sem a legjobb megfogalmazás, mert hogy...
1: Főleg most, már egy zenekari felállásban. Azt megnézném.
0: De egyébként nem, tehát nem vagyunk ilyen borzasztóan hangosak most se, tehát nem az van, hogy átalakultunk egy ilyen metal zenekarra.
1: Ki bár tudja, ilyen metal, megérkeztek ahhoz a híthoz is.
0: Feldolgozás a muzika orájánalomnak, azt így meghallgatta. Szintesen. Szóval, hogy igen, azt szoktam mondani, hogy csendes zaj, és azért szoktam azt mondani, mert hogy azt gondolom, hogy amikor van zene, és amikor nincs zene, az is olyan fontos egy ilyen kompozícióban, mint amikor van. Tehát, hogy igazából ez az egyensúly egy ilyen tök fontos dolog, mert hogy én nem úgy írok számokat, hogy tehát, hogy egy kicsit ilyen szokatlan struktúrákat szoktam használni, hogy nem az van, hogy van egy verszak, és akkor egy refrén, és akkor egy verszak,

0: és refrén, és akkor egy kiállás, és akkor a refrént még négyszer tapsolva, hanem ilyen darabjaim vannak. És egyébként úgy is építek föl egy dalt, hogy általában rengeteg ilyen darabok vannak a fejemben, meg így fel van véve, meg így tudom, meg le vannak írva, és akkor ugye az embert mindig más érdekli, és akkor egy időszakban valami érdekel téged, és akkor ezt így ez így összecsúszik, és azért nagyon sokszor van, hogy mondjuk van olyan dal, amit így évig írok, mert mondjuk már megvan a vége, és akkor az eleje csak később jövök rá, hogy az így, tudom, hogy nézek valamit, vagy olvasok valamit, csak...
1: Dokumentumfilmet
0: nézem. Dokumentumfilmet nézek. Nézek valami dínos dokumentumfilmet, és akkor rájövök, hogy ez milyen jó lesz nekem az ott.
1: De ez tök szép, ahogy most ezt mondtad, hogy így felépül ez. Igen. És nincs meg az eleje, az egy ilyen elég igen. Szokatlan.
0: Igen, igen.
1: Módszer benned.
0: Hát, hogy van, amikor így vannak részek, amik ide csúsznak, vagy oda csúsznak, van, amikor kiveszek, mert azt érzem, hogy tudod, így eltelik az idő, és akkor azt érzem, jaj, de erről már nem így gondolkodom, úgyhogy ez most már nem kell ide, és hogyha majd megint fogok erre gondolni, akkor majd azt ott fel fogom használni.
1: És a zenekarral is így írtok, vagy egyébként a zenekar az átírta a szólóprojektes számokat is, így hangszereltétek?
0: Alapvetően, tehát a dalokat, azokat én írom. Tehát a dalszöveget, meg magát a dalt, és akkor ők meg igen, így átírták. Tehát, hogy nekik is van, igen, saját. Tehát nekik is van benne ilyen zeneszerzői szerepük, mert hogy ők hozzáteszik a sajátot, de ott egy csomószor megbeszéljük, meg azért egy ilyen eléggé, tehát ugye érdekes, hogy van egy ilyen demokrácia, de hogy én azt tudom mondani, hogy figyú, szerintem itt ez legyen, vagy az legyen, vagy nem tudom, de tehát, hogy nem az, hogyha valaki azt mondja, hogy én ezt szeretném játszani, akkor azt mondom, hogy hát azt figyelj, nem lehet.
1: Most nem.
0: Aha. Tehát, hogy szerintem azért mindenkinek ilyen tökre szabad keze van, meg alapvetően úgy mindenkivel elég régóta ismerjük egymást, és valahogy szerintem ők így tudják, hogy ez így mit bír el, és mit nem bír el. Tehát, hogy senki nem fog elkezdeni ilyen funky hangsorokat játszani, mert hogy ez így nem odavaló. Tehát, hogy...
1: Írtatok új számot már együtt?
0: Most gondolkozom. Írtunk. Igen. Igen, igen. Ami úgy néz ki, hogy én elviszem, amit írtam, ott eljátszom nekik, és akkor például pont a Flatland az egy olyan, amit már így együtt írtunk meg én azt már egy kicsit úgy írtam meg a fejembe, hogy majd lesz egy zenekar, és aztán egy picit át is kellett alakítanom, hogy így működjön a fiúkkal, tehát egy kicsit más játszom, mint hogyha szólóba játszanám.
1: És stúdiózni? Fogtok, vagy már
0: igen,
1: vettetek föl?
0: Igen, nagyon kéne stúdióznunk, mert igazából már kész van ez az anyag, csak föl kéne venni, és én vagyok ebbe egy picit ilyen lassú, hogy így kitaláljuk, hogy akkor mikor, meg nem tudom, meg így össze, valahogy így összehozni ezt, hogy meg bennem egyébként szerintem van egy ilyen félelem a stúdiózással kapcsolatban, hogy akkor az így az, tudod. Hogy
1: ja, hogy ott fixálódik egy...
0: Fixálódnak a dolgok.
1: És nincs meg az ilyen...
0: Igen, mert a koncerten...
1: Ebbe,
0: igen,
1: abba kicsit
0: igen,
1: lehet.
0: Igen, mert koncerten azt csinálsz, amit akarsz, tehát, hogy különösen én régen egyedül, hát figyelj, amit nem szégyeltem, tehát, hogy így...
1: Jó. És egyébként, hogyha úgy adódna, és lennének ilyen megkeresések, akkor szólóba is még vállalnál fellépést amúgy?
0: Igen, igen, igen, igen. Igen, szoktam, hogyha valaki...
1: Ja, hát hülye vagyok, vágya. Most is volt nemrég a Három Hallóban is. Vagy
0: igen,
1: az szóló
0: igen,
1: volt,
0: az szóló volt. És gondolkozom, hogy meg volt a... Ez mikor volt? Össze volt, azt hiszem, a Lumenbe. Még egy szóló. Ilyen lányos est volt, igen. Az nagyon jó volt, azok a lányok.
1: Igen, igen, arra emlékszem. Csak arra is basztam elmenni, mert nem tudom miért. De külföldi fellépés, vagy külföld felé mennyire mennétek?
0: Hát igazából annyira hogy mennénk, is hogy most van a Dani, aki csinálja a menedzsmentet, mert eddig nem
1: innen is üdvözöljük őt.
0: Menedzseltük, igen. Nem menedzseltük a dolgokat. És ebbe fog nekünk segíteni. A világ hírnév felé való lépegetésben.
1: Illetve az előzenekar bukolásba is ő segített?
0: Azt egyébként nem tudom, hogy nem hogy mondtuk. Lett végül. Igen, mert egy nagyon fantasztikus előzenekarunk lesz a hajón, a Nero Kane, akikkel egyébként már léptünk föl, úgyhogy annyira jó, hogy megint jönnek. Egy olasz zenekar, és ilyen nagyon, nagyon Kicsit ilyen színháziabbak, vagy ilyen színházias, amit csinálnak, de nagyon-nagyon izgalmas, meg kicsit ilyen dárkabb.
1: Jó lesz.
0: De marha látványosak, Stella és Nero, és ketten vannak, uh-huh. És nagyon-nagyon élvezhető. De hogy ilyen...
1: De a látvánnyal együtt?
0: A mindennel együtt, tehát ilyen tök jó atmoszférát teremtenek.
1: És ők lesznek először.
0: Ők lesznek előttünk, és akkor utána mi leszünk.
1: Na, hát akkor ez nagy öröm. Igen. Szóval, hogy bocsánat, a külföld, az hogy fejezted be? Hogy...
0: Úgy fejeztem be, hogy
1: igen, a menedzser, aztán beleszóltam. Bocsánat,
0: baj.
1: Szóval, Dani.
0: Nyugodt.
1: De hogy a új menedzseretek...
0: Igen, ő... igen, és akkor ő most majd...
1: Ráfekszik
0: erre? Ráfekszik erre is, szegény. Mindenre rá kell feküdnie.
1: Aha. Hát de ez tök jó, vagy hogy
0: igen, meg
1: érted,
0: nagyon,
1: ha nektek nincs erre úgy érkezésetek, meg időtök,
0: én nem tudom, hogy kell ezt csinálni, őszintén szóval. Szóval, hogy az, meg ennek van egy ilyen, szóval, hogy az, hogy valaki oda megy, hogy hello, Édácska vagyok, és szoktam dalokat írni, nincs kedved esetleg, szóval, hogy ez szerintem annyira nem működik. Meg neki meg vannak a csatornái, rutinos, tehát, hogy én meg nem vagyok ilyenekben rutinos.
1: És ő hogy, mióta van veletek?
0: Viszonylag friss, mert a Jazzy Kielt is ő menedzseli most, és akkor én így gondoltam, hogy olyan jól Dani, mert ő ilyen tök kedves, meg így tökre érzi a dolgokat, meg mindent meg lehet vele beszélni, meg ilyen szuper nyitott, és akkor így egyszer így kérdeztem a Petit, hogy figyelj, nem kérdezett meg a Danit, hogy esetleg nem lenne kedve a muzikaórát is menedzseli.
1: Nem lehetne.
0: És akkor így írt nekik a Peti, és akkor annyit írt vissza, hogy ezen már mi is gondolkodtunk. És akkor onnan így lettek ezek a dolgok.
1: Uh-huh. Hát ez szépen összejött akkor. Igen. Ez a kis csipet csapat.
0: Csipet csapat. Ilyen
1: tök trúnak érzem ezt az összeállást, együttállás, sok.
0: Igen.
1: Sokat.
0: Igazából az számít, hogy jó emberekkel dolgozz együtt.
1: Ezt mindenkinek üzenjük innen. Nagyon fontos.
0: Déli életvezetési tanácsadás.
1: Szed fél egykor. Ezt itt most megfejtettük. Hát de tényleg, egyébként. Meg tök jó, hogy azért itt a itthoni közegben van egy ilyen ember, aki tudja így igen. Az utatokat egyengetni, mert igen, nem is tudom. Nem akarok
0: én
1: itt ilyen kritikus lenni.
0: Én nagyon rossz vagyok. Tehát, hogy...
1: Csak azért egyre kevesebb hely is van.
0: Igen. Egyébként ilyen nagyon szembetűnően kevesebb hely van. Kevesebb igen. Hely van, állítólag kevesebben is járnak koncertekre. Aha.
1: Hoppá.
0: Ez is ilyen fura, hogy valahogy így belassultak az emberek.
1: Akkor igen. Várunk szeretettel mindenkit. Vagyis hát ti, én meg ott leszek.
0: Igen. De akkor te is. És várunk szóval... szeretettel mindenkit április 14-én az A38 hajón, a Musica Morália koncerten és Nero Kane koncerten.
1: Igen, és kövessétek után. A Musica Morália további tevékenységeit. Reméljük lesz album is idén.
0: Reméljük,
1: igen. Igen. Éda itt felnézett az égre.
0: Csillagokra.
1: A mikrofon mögött. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél.
0: Én köszönöm, és hogy meghívtál. És hogy mesélhettem.
1: Az album premiéren találkozunk ugyanitt akkor.
0: Jó.
1: Köszönjük nektek is, hogy hallgattatok bennünket, és most néhány szám még érkezik, úgyhogy maradjatok a rádión. Nagyon szép szerdát, és pénteken találkozunk. Sziasztok!
0: Hello!

0: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lamacsun.
2: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
3: Hátfájás.
2: Aktív életmódot folytat.
4: Mosogatógépben is mosható.
2: 1993-ban te voltál az első
3: zongőr.
4: Élvezze hát az életet.
2: Hogy vagy mindenre képes?
5: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hatás.
4: Semmi sem víz kárba.
5: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
6: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsú Rádión?
5: Ön a legfontosabb a világon.
2: Már is benne van.
5: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
4: Ne feledje!
6: Lamacsú.hu/donate

0: fucking head.
1: Én már 12 órája.
2: Te tihangőrülve.
1: Csak visszaváltam a poharakat.
2: Nem lehet.
1: Mi?
2: Nem lehet.
1: Ez hazugság.
3: Nem, ez komoly. Nem, ez maga a valóság.
2: Csak elkerékedte a pénzre, nem adják vissza.
4: Jajajajajaj. Ja.
1: Mi a fasz?
4: Kibaszott.
2: Azért egy kapcsolat. Nem adják vissza a pénzre.
4: Kapitalista gecik.
1: Az.
4: Ajándék.
1: Ki a faszomat kell ezért elküldeni a húspicsit?

Basszal meg a nyelvet! Még van ilyenünk! Ne haragudj! Bocsi, ki vagy tiltva a természetből, bocsi? Itt menjetek el! Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem

Especially the 3 America Virus Corona.

0: történnek a Pepsi vagy nem, de...
1: Jödikó,
0: a kvassjánta ki van borulva, hogy Jödikó színpadon mit művelt, hogy most után fogunk járni annak, hogy a pasi valójában mit gondol a Jödikóról, és mi ennek az egész problémának az alapja, hogy kövestek, hogy ide is, hogy mi is ez a pasival.
2: Jó, nem, csak kíváncsi lettem volna, hogyha reggel ugye ezt megcsinálja, akkor izéje. Akkor rá mit mondtál volna? Senkire nem tartozik ez az egész.
0: Te vagy a párja. Szia, már találkoztunk, Dora.
3: Hello.
0: Szia, keresztemet?
3: Tamás.
0: Szia Tamás, mi a baj? Mert hallottuk, hogy most volt egy probléma. Elmondod nekünk, mi a baj?
3: Hát nem kéne így adásba betenni, szerintem, mert nem publikus szavakkal mondanám el, de...
0: Finoman mondd csak el, mit történt, mi a baj?
3: Nem, ez egy kicsit buta volt tőle, hogy lehúztam el és megmutattam, mert én nem tartottam eddig egy kurvának, de most...
0: Éppen azon tűnődtünk Malkával, hogy van rajta melltartó. Himbi-limbi. Nincsen neki! Ó, nincsen neki! Majdnem levette pedig, látod? Majdnem levette.
3: Nem gondolt át szerintem, és egy kicsikét hirtelen
0: ez már sok volt, szerintem?
3: Nem. A bikiniben jó, lássák, mert az jó. Arra való, de az, hogy adásba lehúzza, azért az én barátom éneket ne csinálni.
0: Meg az Ildikó mindezt a show kedvéért csinálta, ezt a kis mozdulatot, amíg alapvetően semmi nem volt.
3: A show kedvéért csinálta, nekem leégessel mindenki
0: előtt. Ez remélhetőleg téged szerintem. Hiszen itt volt egy tanga a fürdőruhában, ami eléggé szexi volt. Nyert, megnyerte ezt a mai műsort, de... és nem azért nyerte meg, mert ezt lehúzta. Gondolj csak bele.
3: Jó, de
0: vagy ha ezért nyerte meg, nem vagy büszke?
3: Nem.
0: Világos.
3: Ilyen nem nyert.
0: Az ember a másikat nem az alapján ítéli meg, hogy a barátnője egy műsorban csinál egy ilyen mozdulatot. Azért jött ide, mert szexinek érzi magát, mert te általad szexinek érzi magát, te elkísérted, bíztál benne, felment a színpadra, és semmi ott nem csinál, sőt semmi ott nem mondott, ami arra utalna, hogy egy rossz életű, akár...
3: Most én elmondom neked, hogy ezt nem egy emberrel beszélgettük itt, amíg ment ez a műsor, és ők is megmondták, hogy ezt nyugodtan kihagyhatta volna, és ezt átgondolhatta volna. Uh-huh. Műsorvezetőtől, versenyzőktől kezdve mindenki elmondta.
0: No, hát akkor nézzük, hogy szexi vagy nem szexi a hölgy, megnézzük-e őt melltartó nélkül, fürdőruhában. Igen, hogy ne, persze! Nyilván, köszi, mindjárt találkozunk!
4: Jó,
0: álljon fel neki? Tamás, gyere! Mondd el neki, az egész dologról mi a vélemény. Komolyan frankon mondom, hogy a vélemények, a másik mai dologról, hogy ő reagálja. Ez
4: nagyon
0: arpi
4: vagy, de ez egy mai hír, hogy Orbán rendelettel írta felül a bíróság ítéletét. Az operatív törzs döntött a sajtó beengedéséről a kórházba, ez egy reggeli hír. Meglep téged?
5: Dehogy lep meg, hát amit Orbán akar, az úgy lesz, ha véletlenül egy bíróság másképp dönt, és visszamenőleg azt mondja, hogy ez is ez nem volt szabályos, nem volt törvényes, hát akkor majd megváltoztatjuk, hozunk egy rendeletet, és akkor nem ez fog dönteni, hanem amaz fog dönteni.
6: Olyan jó dolog, hogy van ez a Mária Rádió. Olyan jó, hogy mondjam, sok helyre eljuthatunk. Én nagyon szeretem hallgatni. Sokszor, amikor mint nem írok, vagy valami nem fontos dolgot csinálok,

0: hogy mondjam, nem kell védekezni. A híradóban mindig valahogy sokkolják az embert. Ez történt, az ember akkor kétségbe is esik, meg minden. De már a rádió olyan kerek, olyan ilyen puha, hogy az ember hallgatja, és épül a lelke, szépül, megnyugszik, erő, lendület, bátorság tölt el.
1: Van, hogy én már katonának érzem mondjuk magam, hogy harcolunk, hogy fegyverkezünk már, mint a lelkünkben, tehát, hogy harcban állunk, a puskapor a levegőben, tehát egy háborús készülődésben vagyunk állandóan.
2: Állandó harcot akar jelezni, mutatni, és így akarja valószínűleg harci készültségben tartani a híveit. Azt akarja jelezni nekik, hogy egy pillanatra sem szabad nyugodtan hátradőlni, hiszen az ellenség itt van a körünkben. Ki az ellenség? Hát te meg én, akik nem szeretik, nem támogatják, ellenzik vagy személyében, vagy politikailag mindazt, amit csinál. Itt az ellenség. Állandóan harckészültségben kell lenni, és ezt nem csak a mindennapokra érti, és a kisebb-nagyobb dolgokban, hát akár a vírussal szemben, itt a járvány idején is hányszor hall.

van vele, és amúgy az a munkatársaim, hát lelkesen dolgoznak, de hát hogy élek, de miből élek? Úgyhogy én biztatom a Mária Rádió hallgatókat, hogy ne csak fogyasztói, hanem támogatói is legyünk ennek a rádiónak. Adja az Úr tényleg, hogy mondjam, segítsük, hogy tényleg működni tudjon ez a szép adó.

0: diák, vagy akik segítenek neki, ismerik őt nagyon közelről, és tudják, hogy mik az ő fő kívánságai, mik az ő fő szóhasználatai.
1: Tehát, hogy a maga műsor készítésbe is, ha bevonjuk magunkat, hajrá, adja az Isten, hogy Mária Rádió, mindannyiunk rádiója legyen, itt a Kárpát-medencében. Dicsértessük a Jézus Krisztus.
2: Köszönöm.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: A Lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A Lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A Lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a Lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet köszvényes kezek fokoznak le búbánatos passziánszá.
3: Sziasztok! Újabb beköszönés. Egy tó partján jártam, figyelmes lettem egy bokorban megbújó apró kis gyíkra. Ezek a gyíkok nem őshonosak ott a Badacsonynál, az Észak-Balatonnál. Vannak olyan zöldpejhű küllőgyíkok, amik egészen Ázsia túlsó feléről, ugye Magyarország is, nem csak kulturálisan, Ázsiához tartozik. Szóval, amit mondani akartam, a vattacukrok a Balatonnál. Igen, köszönöm.
0: Lamacsun Rádió.
4: Geri, szerinted az almáspítés békanő cisszem vagy sziszem?
5: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
6: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Ez a Lamacsó hangja.
1: A Lamacsó Rádió műsor készítőinek szomját az italműhely üdítői oltják.
2: A Lamacsó Rádiót az italműhely támogatja.
0: Mémelés.
3: Van mondjad. Ez a mondóka, hogy...
0: Az Apple a day, tehát
3: keeps the doctor away.
0: Igen.
3: Ugye, ez amúgy két részben is így vicces, csak ami hozzá van csatolva, az azért még viccesebb, mert van a GTA San Andreas nevű játék, és ez a főszereplő benne a CJ, és ez nem tudom milyen jelenet, de valamilyen gangster háborús szitu biztos, és így tudod, ez ki van borulva. És ugye a doktornak másnap ugye másnap szült volna, de nem tud, vagy aznap szült volna, de hogyha megeszel egy almát, akkor nem tud az orvos.

0: Macsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
3: És hogyan tudnak támogatni titeket?
1: A lamacsun.hu/donate oldalon.
3: Lamacsun.
4: Igen!

61, 80, 33, 98, 87, 49, 89, 48, 48, 20, 45, 86, 83, 43, 65, 63, 81, 17, 72, 03, 09, 17, 98, 05, 67, 28, 62, 13, 54, 48, 62, 27, 05, 26, 24, 62, 81, 89, 02, 44, 97, 07, 20, 72, 04, 18, 93, 91, 13, 74, 84, 75, 40, 88, 07, 53, 86, 89, 17, 52, 12, 66, 33, 86, 22, 23, 53, 69, 31, 79, 31, 80, 06, 07, 66, 72, 63, 54, 43, 33, 89.

62, 69, 54, 86, 26, 29, 63, 13, 61, 44, 38, 14, 97, 58, 70, 12, 20, 20, 20, 20, 20, 05, 05, 88, 79, 45, 45, 49, 24, 61, 85, 69, 63, 64, 86, 44, 49, 24, 10, 44, 32, 07, 71, 34, 49, 47, 04, 95, 65, 84, 67, 88, 50, 98, 74, 33, 94, 42, 21, 25, 44, 87, 70, 66, 47, 80, 81, 38, 84, 60, 74, 99, 88, 71, 24, 00, 76, 52, 17, 05, 75, 76, 52, 17, 05, 75, 76, 52, 17, 05, 75, 76, 52, 17, 05, 75, 76, 52, 17, 05, 76, 52, 17, 05, 76, 52, 17, 05, 76, 52, 17, 05, 76, 52, 17, 05, 76, 52, 17, 05, 76, 52, 17, 05, 76, 52, 17, 05, 76, 52, 17, 05, 76, 52, 17, 05, 76, 52, 17, 05, 76, 52, 17, 05, 76, 52, 17, 05, 76, 52, 17, 05, 76, 52, 17, 05, 76, 52, 17, 05, 76, 52, 17, 05, 76, 52, 17, 05, 76, 52, 17, 05, 76, 52, 17, 05, 76, 52, 17, 05, 76, 52, 17, 05, 76, 52, 17, 05, 76, 52, 17, 05, 76, 52, 17, 05, 76, 52, 17, 05, 76, 52, 17, 05,

88 34 16 62 56 24 94 07 58 90 69 70 40 00 28 12 10 42 76 21 77 11 17 77 80 53 15 31 71 41 01 17 04 66 65 99 14 66 97 98 73 17 61 35 60 06 70 87 48 07 10 13 17 95 23 68 94 27 52 19 48 43 53 05 67 83 00 22 87 85 69 97 82.

home.

Last time.

Handshake.

0: Lakmacsun Rádió. Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.
1: Ezt a buszon hallottam, figyelj, nagyon jó poén. www.lakmacun.hu. És tök máshogy kell kimondani, mint ahogy le kell betűzni, és az egész teljesen máshogy szól, mint amit egy török pizzától várnál.
2: Lakmacsun Rádió. Lakmacsun Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
3: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16-20-02-23-10-06-12-19-es számlaszámon.

I'm

Detect.

Thank you.

0: La Magyar Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török Húsos Lepény internetes hangátviteli tömegkommunikációs médium.
1: Tekfelhő ajánló.
2: Kort

0: tudni?
1: Ez itt a lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Szál, programozás, leírás. A legtöbb modern operációs rendszer már rendszer szinten biztosítja ezt a felületet. Egy számítógépen párhuzamosan több szál is futhat, angolul multithreading, ekkor több program vagy egy több szálas program futtatását végzi egy vagy több processzor. Ha a futtatott szálak száma meghaladja a processzorok számát, a processzor idejét el kell osztani a szálak között. Ezen az időosztást is többnyire az operációs rendszerek vagy a nyelvfordítója végzi.
2: Lamacsun Rádió.
3: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Milyen hatott ki az Illuminati?

Ooh.

0: Na mi van még? Na mi van még?
1: Lamacsó Rádió.
2: Szereted
3: a
2: kísérletező
3: zenéket?
2: Válogatásokat?
3: Az.
2: Experimentál.
3: Tég.
2: Experimentál.
3: Tég.
2: Alatt.
3: Több.
2: Alatt.
3: Műsort.
2: Alatt.
3: Is.
2: Találsz.
3: Ebben.
2: A.
3: Műfajban.
2: Például.
3: Donát Kacsa.
2: Klub.
3: Kacsa Klub.
2: Paika.
3: Vagy.
2: Havi.
3: Zaj.
2: Műsoraink.
3: Lamacsó Rádió.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Lamacsó Prezent szerdán 10 órától a Lamacsó Rádión. Idén szeptemberben a Trafó Kortárs Művészetek Házával indult egy interjúsorozatunk, ami a Trafó egyes programjait és előadásait mutatja be. Ez a harmadik interjú a Patriarchátus Gyásza című előadáshoz készül, amelynek premierje október 23-án 19 órától lesz a Trafóban. Mai vendégeim Alfarman Petra, dramaturg és forgatókönyvíró.
1: Sziasztok! Hello!
0: És Valc Péter, színész, rendező és asztalos.
2: Sziasztok!
0: Műsorvezető Bence Bettina, üdvözöllek benneteket itt a stúdióban. Közelítsünk a projekt felől mondjuk az elmúlt másfél év távlatából, vagy még visszább is mehetünk, de hogy kb. Azóta kezdtetek el ezzel az előadással, vagy ennek a gondolatával foglalkozni?
1: Szerintem van már 2 éve, de Peti, igazából engem te hívtál akkor, úgyhogy nem tudom, hogy a te fejedben ez mennyire régre megy vissza.
2: De viszonylag az elején hívtalak, úgyhogy szerintem stimmel a 2 év, kerekítsük 2 évre. De a független területen azért nem ritka, hogy ilyen hosszan gondolkodunk egy előadáson.
0: És mi volt az a pont, ahol éreztétek, hogy ez egy előadássá érett? Mert volt sok előzmény, volt előbemutató is idén augusztusban az Ördögkatlanon, és volt férfi fonó, volt egy másik emberkísérlet?
1: Közösségi emberkísérlet, igen.
0: Ja, igen, bocsánat.
1: A Magyar Férfiak Napján.
0: Na, hát így mondjuk ekfelől közelíthetnénk aztán az előadáshoz. Ezek zajlottak, és milyenek voltak a férfi fonó, az emberkísérlet?
2: Azért elejétől kezdve egy előadást szerettük volna létrehozni, ez a szakmánk, előadásokat hozunk létre. Csak nagyon-nagyon szeretjük azokat a folyamatokat, vagy próba folyamatokat, alkotó folyamatokat, amik nem zárt falak közt zajlanak végig, hanem kinyílnak és beleszólása lehet szakértőknek, civileknek, hétköznapi embereknek, más alkotóknak, és nekünk is nagyon jók ezek az ilyen kis checkpointok, hogy addigra valamit össze kell hozni. Meg az anyagi feltételek sem voltak, tehát nem az van, hogy az ember kitalál egy ötletet, és rögtön másnap föl kell, és ott lesz egy annak a finanszírozási kerete is, hanem az egy folyamat, amíg meggyőzöl minél több embert, és megfelelő embereket arról, hogy ez bizony egy jó koncepció.
1: Uh-huh. Igen, és az, hogy a cím is már megvolt 2 éve, és az, hogy ez igazából éreztük már akkor is, hogy ez egy közösségi esemény kéne, hogy legyen. Szóval az, hogy színház, hogy ez egy élő testek találkozása, ez nagyon fontos volt, szóval nem merült fel, hogy film legyen, vagy ilyesmi. Vagy, vagy nyilván egy workshop is volt is, és nagyon tanulságosak is voltak ezek, de az, hogy végül ez egy ilyen nagyobb esemény legyen, nagy teremben, nagy színházi, és itt a nagy nem azért fontos, mert hogy akkor ennek a grandiózussága, hanem az, hogy akkor tényleg ez egy szélesebb elérése lehessen, mert maga az egész ezt célozza, hogy elindulhasson erről egy társadalmi diskurzus.
2: Hát nagy abból a szempontból, hogy nagy a téma. Tehát az mondjuk egyértelmű volt nekünk, hogy ez vagy egy nagy térbe kell csinálni, vagy egy szobaszínházba kell csinálni. Tehát, hogy csak úgy a Patriarchátus nagyon nehéz gyászolni, csak úgy négyen egy ilyen stúdió színpadon.
1: De úgy is lehet. Szóval, hogy például a tavaly ördökatlanos virrasztás, az egy nagyon szép példája volt ennek. Az elején elkezdtük 30-an, és akkor reggel 6-ra maradtunk 5-en, de ugyanúgy érvényes volt, és ott itt tényleg megtörtént egy folyamat, ott szerintem mi egyébként már ott tudtunk tenni vállalásokat, az egy ilyen gyógyító, ilyen rituáli részek is voltak, főleg azt a Körösi Máté vezette. Szóval, hogy abszolút az is azért, szóval ez kis csoportokban is meg tud történni, de az alapvető cél az volt, hogy ezt minél több ember felé ki tudjuk nyitni.
0: És mit adott ez a közösségi folyamat aztán az előadásba, amiket most mondtatok, hogy tudnátok ezt így összefoglalni? A virasztás is tök érdekes, amit mondtál, hogy ott egy ilyen folyamat zajlott le, az Ördögkatlanon.
1: Igen, igen, az egy teljesen nyilvános esemény volt, bárki csatlakozhatott, de nyilván egy fesztivál környezetben azért nehéz egy ilyen vállalást tenni, hogy egy teljes éjszakára elköteleződj, de tök szép volt, jöttek, mentek az emberek, és nagyon hamar tudtak kapcsolódni,
2: Uh-huh. Volt közös főzés, tényleg hajnalig a napfelkeltéig tartott ez a virasztás.
1: Közös
2: beszélgetés, éneklés, sírókórus, röhögőkórus.
0: És ebből mi érkezik majd át a trafóba?
1: Ennek kicsit a rituálé jellege. Uh-huh. Szóval, hogy elindul egy grandiózus, frontálisabb színházból, és az a cél, hogy egy rituálé érzetbe érkezzen meg. És nyilván az, hogy most hívtunk ebbe új szereplőket, szóval, hogy a Peti benne lesz az előadásban, Körösi Máté is, a Rubik Ernő is, de hogy melléjük még hívtunk 4 színészt. Szóval, hogy velük ezt a folyamatot igazából újra meg kellett teremteni, és ezt az egymásra kapcsolódást, a témát igazából velük együtt is újra elkezdtük feldolgozni. Ennek most az Ördögkatlan egy tök fontos állomása volt, ott előtte egy hetet együtt is éltünk, vagy hát ott raktuk össze igazából az előadásnak az egyik, vagy hát a fontos vázát, amit most egészítünk még ki, és adaptálunk a trafóra, de ott már nagyon fontos volt, hogy megszülessen egy olyan kommunikáció és egy olyan együtt létezés, amiben lehet erről gondolkodni, amiben ki tud jönni az, hogy ki hol tart ebben a, vagy ezzel a témával, mert mindenki tök máshol, és célunk is volt, hogy ne olyan embereket hívjunk be a folyamatba, akik nagyon ugyanazt gondolják, mert ott nincs egyszerűen se drámai feszültség, se kihívás. De ez nagyon szépen sikerült szerintem, hogy ebben a folyamatban is folyamatosan kerestük, hogy hol a patriarchátus, egymásban is, magunkban is, és mindig megfogalmaztuk, hogy jó, akkor most történt valami, akkor álljunk meg, akkor ezt beszéljük meg, hogy itt most mi ment félre, és voltak is ilyen pontok, szóval hogy ezért nyilván egy ilyen intenzív egy hétben sok mindenki jön.
0: De akkor kettőtöktől indult a projekt, és aztán hívtátok be a Mátét és a Rubik Ernőt. Uh-huh. És ők ezen a ponton csatlakoztak az Ördögkatlanos előadás előtt.
1: Már korábban. Aha. Velük már akkor február óta van egy intenzív munka. A Mátéval pedig már a tavaly Ördögkatlanos is együtt született meg.
0: Igen, és még azt is elmondjátok, hogy ez egy ilyen demokratikus alkotó folyamat, ami köztetek zajlik itt az előadás.
2: Igen, hogyan...
0: Ez micsoda?
2: Hogy ez micsoda? Hogyan lehet a patriarchátusról nem patriarchátus módon beszélni? Tehát ez egy kísérlet nekünk, számunkra, hogy igazából nem egy rendező van, aki kitalálja az egész koncepciót és azt bevasalja, hanem 4 rendező van, akik megpróbálnak...
0: Tök más területről.
2: Más területről, igen, tehát ez a Petra, a Máté, az Ernő, meg én. Kórus színházi terület, dokumentumfilm terület, zenei és mozgás terület és színházi terület, és igen, megpróbáljuk meggyőzni egymást, megpróbálunk konszenzusra jutni, és hát nem véletlen talán ebből következik, hogy 4 egysége van ennek az előadásnak, 4 nagy fejezete, és valóban van egy ilyen műfaji sokszínűség, szerintem több oldalról próbáljuk ezt így műfajilag is megközelíteni. Nekem személyesen ezzel az az élményem, hogy egy olyan előadásnak leszek az egyik rendezője, amit én egyedül soha a büdös életben nem tudtam volna létrehozni. És ez, hát ez olyan, mint egy kórusban énekelni, és azt így kifele, és így azt gondolni, hogy ez az egész, ez én is vagyok, vagy ezek mi vagyunk, tehát abban van egy... Aztán már ez azért is volt, ennek van egy ilyen praktikus oka is, hogy egy ilyen hosszú folyamatra nincs az a pénz Magyarországon, amivel ki lehetne fizetni ennyi embert ilyen hosszan. Úgyhogy ennek az ára, hogy mi itt 4 sokáig együtt tudtunk alkotni, az, hogy viszont a meghívott 4 színésszel 2x2 hetet dolgozunk összesen együtt, ami relatíve kevés. Tehát úgy általában 6 hetet szokott egy ilyen klasszikus kőszínházi próbafolyamat tartani, úgyhogy az a 6 hét elején már ott van egy kész szövegkönyv. Aha. Szóval itt azért nem minden műfaj fekszik mindenkinek, vagy nem, inkább úgy fogalmazok, hogy nem minden műfaj egyértelmű mindenkinek, tehát arra is kell időt szánni, hogy hogyan vállalom fel a saját személyes történetemet, mert ez az előadás odáig is eljut, hogyan veszek részt valami nem kisreális színjátszásba, hanem mondjuk egy ilyen elvontabb, vagy patetikusabb, vagy műfajba. Szóval, és ez most az első 2 hét nagyon meghatóan sikerült, tehát hogy bebizonyosodott, hogy annyi idő alatt készül el egy előadás, amennyi ideje neki van. Tehát ha 2 hét alatt kell nulláról fölépíteni egy előadást, akkor annyi. És szerintem most jön majd, tehát most jön a következő 2 hét, és most jön az, amikor van egy 2/3 előadásunk, és azt kell trafó nagy színpadára álmodni. És ez szerintem ez nehezebb lesz, mint a nulláról az Ördögkatlanra.
0: De érdekes ez a 4 egység is, amit mondtál, ez hogy alakult? Azért, mert ti 4-en vagytok, és ennyire megoszlott ez a 4 nézőpont, vagy
1: szerintem ez nem alakult ilyen tudatosan.
0: Aha.
1: Az egész temetés gyásznak is azért vannak fázisai, a gyász folyamatnak is vannak fázisai, és akkor az, hogy melyiknek lesz jobban a praktikusabb értelemben is kitalálója, megvalósítója, ez igazából már ott dölt el, hogy akkor kivezeti a próbát. Szóval az egy ilyen elég kardinális kérdés lett, hogy egy ember vezesse a próbát, ne legyenek elbizonytalanítva az emberek, és akkor utána a nap végén pedig mindent megbeszéltünk 4-en, hogy mi az, ami működött, mi az, ami nem működött, és akkor az, hogy hogyan megyünk tovább, azt együtt döntöttük el. De ennek a 4 résznek kicsit így lett meg a felelőse igazából. És ez, amit mondtam, hogy eljut egy teátrálisabb formanyelvtől egy rituálisabb felé, ez igazából maga a folyamat, meg ennek a megélése is adja, vagy hogy szerintünk mi fele érdemes ezzel elindulni. De ez is adta, hogy Máté nagyon erősen hozta ezt a sámán gyökereit.
0: Mesélsz erről?
1: Egy sámán képzést elvégzett.
2: A Máté. Hát a Máté.
1: Igen.
2: Nem, nekem asztalos.
0: Én volt
2: az asztalos vagyok, ő a sámán.
0: Nak. Vagy ki lett végül a vezetője?
1: Hát igen, ő hozott olyan gyakorlatokat, ami jobban a testi érzetekkel foglalkozik. De nyilván azért az is megtörténik, hogy folyamatosan beleszólunk egy másikéba, mert ez nem tud, vagy de igazából ez nagyon sokszor nagyon jól is jött ki, hogy valaki egy kicsit elakad valahol, és akkor rögtön ott van 3 másik ember, aki sokkal gyorsabb, vagy hát nagyon meggyorsítja a folyamatot, hogy ők már is tudnak hozni egy konstruktív másik megoldást.
2: Mi a Petrával vagyunk az ilyen konstruktív, rendszerbe gondolkodók, vagy lehet, hogy magunkat nem látjuk.
1: A struktúra.
0: Így terelitek vagyunk vissza a medrébe így a dolgot, és a többiek meg
2: és lehet, hogy ez bátorítja. Lehet, hogy ez bátorítja a többieket arra, hogy az Ernő, hát az Ernő neki az improvizáció az a vére, az abból áll. Ő improvizálva éli az életét. Szóval neki a jelenben lenni, és ráadásul szomatikusan, és hangban, és nem mindent beszélni, megbeszélni. Szóval kicsit kijönni az agyból, az Ernőnek nagyon. A Máténak pedig, amit ő nagyon hoz ebbe bele, az a performativitás, a személyes tét, a személyes vállalás, ahova gyakorlatilag fajul ez az egész folyamat. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos pont. A Petra mindenhez ért, én meg egy dologhoz főleg. Igen. De azt is most csak azért csinálom, én vagyok a felelős a második pontért, ez a Kórus Színházért. Nagyon izgat, nagyon izgat, hogy az milyen lesz. Pedig a Petra ennek a szakértője is mindig meg is állapítja, hogy az igazából az nem Kórus Színház.
1: De van egy része, ami az, szerintem, vagy az lesz.
0: És élőzene is lesz az Ernő által?
1: Igen.
2: Igen.
0: És még az is érdekes volt, amit mondtál, hogy az előadásba be is vonjátok majd a nézőt és a látogatót? Hogy...
2: Jaj, akkor nem jönnek el. Ha ezt elmondjuk, nem jönnek el. Nem vonjuk be őket. Csak ha szeretnének.
0: Aha.
1: Igen, ajánlatokat kapnak az elején és a végén, és ezzel úgy élnek, ahogy akarnak.
2: Nem lesz nagyon olyan, sejtem, hogy így fölhívjuk őket a színpadra, és akkor ha nem jön, akkor az kínos, és ha jön, az is kínos. Nem.
0: És hogy pont akár a végén fog kifutni arra a személyes vonalra, amit már mondtatok, hogy a személyes viszony a témához?
1: Hát igen, ez a cél. Uh-huh. Igen.
2: Mert ez az egész téma, hát patriarchátus, ez egy akkora társadalmi valami, és olyan sok mindent gondolunk, és olyan könnyű róla ítéletet mondani, meg beszélni róla, meg úgy okolni valaki mást ezért, és olyan nehéz eljutni addig a pontig, hogy lehet, hogy bennem is van, és hogyha bennem van, azt még ráadásul megpróbálni megváltoztatni, szóval valahogy ezt a folyamatot kíséri le ez a struktúra.
0: Uh-huh. És kimondjátok a struktúrát, amiről már beszéltünk? Ez a négyes, vagy ez az előadás előtt nem?
1: Sok minden van, amit nem szeretnénk előre lelőni, mert jó, hogyha ott történik meg, és a felismerés először, de igazából az az alaphelyzet, hogy a patriarchátust hogy lehet eltemetni, valahogy mintha ezt tennénk igazából a színházi helyzetté, ez az első két fele, és utána az, hogy ez sikerül vagy nem, az a második fele, a harmadik, negyedik egység. És akkor arra, hogy ez mégis milyen megoldást lehet erre adni, vagy milyen utat lehet nyitni, az a vége.
2: A gyász a szó az nekünk nagyon-nagyon fontos volt, tehát ez nem a patriarchátus halála, nem a patriarchátus meggyilkolása, nem a vezeklése, szóval nem egy minősítő dolog próbál lenni, hanem egy folyamat alapú. Tehát egy gyász folyamat, mert hogy benne vagyunk valami. Azt gondoljuk, hogy benne
0: már
2: vagyunk.
0: Már elindult ez a folyamat?
2: Hogy?
0: Hát ez a elmúlás folyamat már elindult, és az a gyász, ez már utána jön?
1: Ez elindult. Igazából, hogyha objektíven akarjuk ezt viszonylag megfogalmazni, a David Barrett Tamás szerint az ipari forradalommal annak a társadalmi, biológiai szükségszerűsége, amiért a patriarchátus annó kialakult, teljesen lényegét és okát vesztette, és valójában az a bűn, úgymond, hogy ennek ellenére ragaszkodunk hozzá és fenntartjuk, de hogy igazából már azóta haldoklik a Tamás evolúciókutató, oxfordi professzor szerint. Szóval, hogyha hihetünk neki, akkor igen, ez már egy elég hosszantartó haldoklási folyamat, és mégis ragaszkodunk hozzá, és valahogy ez a ragaszkodás talán még beszédesebb, mint az, hogy most ez amúgy elmúlna el, vagy sem. Tamás szerint matriokrácia következik utána, hamarosan, valamikor, nem tudom, hogy ez nélkülünk is megtörténik-e. Ez igazából annyit takar, hogy nem matriarchátus, hanem egy olyan demokrácia, amiben a nőknek a saját testükhöz több joguk van, szimplán azért, mert az ő testük, de hogy egyébként egy demokratikus berendezkedés, de nem az van, hogy akkor most eltolódik ez a másik nem dominanciája felé.
0: És a Tamás, ő volt az, aki levezette ezt a közösségi emberkísérletet is, igaz?
1: Igen.
0: A trafóban. Igen. És ez milyen volt, ez a folyamat?
2: A Tamásnak van egy ilyen modellje, amit már külföldön csinált. Ő egy oxfordi prof, Csányi Vili bácsinak a egyik tanítványa, onnan az antropológia, egyébként pedig egy közgazdász végzettségű ember, szóval ő benne az az izgalmas, hogy nem egy tudományterületet kutat, hanem pont hogy többet egyszerre. És néha kutató, néha meg üzletember, és ez teszi tényleg nagyon izgalmassá. Ez a kísérlet, a csimpánz bonobó, az azon alapszik, hogy a csimpánz alapvetően egy patriarcha állat, a bonobó pedig egy matriarcha berendezkedésű faj, és a csimpánz meg a bonobó, ez a két emberhez legközelebb álló faj. Tehát, hogy a csimpánz közelebb van az emberhez, mint a gorillához. Tehát, hogy mi így hárman, a bonobó, a csimpánz, meg az ember, így együtt elég közel vagyunk, és az egyik patriarcha, a másik matriarcha. Az egyik egy nagyon vad, kínozni is képes, alfahím és a vezérhímnek a anyukája, az egy kiemelt nőstény, szóval egy nagyon klasszikus patriarcha berendezkedés. A bonobók azok meg a konfliktusokat szexel oldják meg, kufircolással, és hogy az ember meg azzal emelkedett föl, hogy iszonyú alkalmazkodó képes. De hogy a spektrum az ott áll előtte, és ezen eldöntheti, hogy ő hol tart, vagy hol helyezkedik el. Az állítás az, hogy a természeti népeknél gender egyenlőség van, nemi egyenlőség van, egy 100 fős közösségben nem érdemes bárkinek túl nagy előnyt adni, mert csak feszültséget okoz. És aztán a mezőgazdaság megjelenésével jelent meg a patriarchátus, mint egy ilyen mellékesen. És tehát, hogy a 300 ezer éves fajnak a 290 ezer évét azt egy gender egyenlő idő állapotba töltötte, az elmúlt 10 000 évét pedig egy patriarcha állapotba, tehát egy kisebb hányad, egy kisebb százalékban, és akkor most van valamilyen visszarendeződés, ami nekünk nagyon szokatlan, mert az egész civilizáció, amit képzelünk, mert ezzel a mezőgazdasággal megjelent az írás, tehát az egyáltalán az, hogy mit gondolunk történelemnek, az kb. Onnan számítjuk. Emlékeink, tapasztalataink, mintha nem lennének abból a 290 ezer évből. Szóval, és hogy akkor ez a föld melyik területén, a városban, vagy vidéken, melyik családban, hogy az intézményeinkben ez hol tart, hogy a vezetőválasztásban ez hol tart. Szóval ez nagyon különböző. Ja igen, és hogy a csimpánz bonobó modell, az pedig egyszerűen egy játék, ami lemodellezi, hogy hogyan alakul, egy olyan játékszabályt hoz be, ami szerint, ha játszunk, akkor kialakul egy patriarcha, egy csimpánzszerű társaság, és ha pedig máshogy játszunk, valamit megváltoztatunk benne, akkor meg kialakul egy matriarcha társaság. Tehát, hogy megéri neked jobban szövetségeket kötni, a nősténynek megéri valakinek, akinek 10 pontja van, vagy 15 pontja van, akkor ő megkapja a vezér hívnek a pontszámát, szóval egy ilyen pontozó, és akkor van benne egy ilyen minimális mozgás is, találkozol valakivel, és hogyha meghágod, akkor az azt jelenti, hogy te fogod és lenyomod, és akkor ő 10 másodpercig ott Google. Szóval van egy icipici, vagy egy kevés, de nagyon jelentőségteljes fizikai tapasztalás is ezzel az egésszel.
1: És a legfontosabb szerintem egyébként az, hogy az egyik játékban, a bonobónál az úgymond nőstények és a hímek mindketten 0 ponttal indulnak, a csimpánzoknál pedig a hímek 10 ponttal többel. Szóval ez okozza igazából azt, hogy a játéknak a menete az már, mintha ezzel determinálva lenne, hogy másfajta szövetségek jönnek létre, és a játék végén nagyon érdekes volt, hogy ezen az alkalmon itt egyébként csak férfiak játszottak, direkt azért, hogy mindkét szerepkört megtapasztalják. Szóval utána beszélgettünk, hogy ki hogy érezte magát, és És hát egyértelműen az jött ki, hogy sokkal jobban érezték magukat a bonobó játékban, szóval hogy ez nyilván erre nagyon-nagyon jó, hogy így meg lehet tapasztalni azt, hogy nem látod, hogy hol megy félre, de vissza lehet fejteni.
0: Uh-huh. És ebből emeltetek át az előadásba?
2: Még van elemeket, két hetünk.
0: Tapasztalat. Ebből aha, akkor ez még, amikor ez műsorba kerül, akkor már csak egy hetetek lesz.
2: Igen, akkor igen.
0: Igen?
2: Igen, valószínű. És most fogunk menni a Mátéval 3-án, tehát már voltunk. A Szabó Magda Fesztiválon Debrecenben, ami egy női tematikájú színházi fesztivál, és ott fogunk tartani Csimpánz Bonobó workshopot.
0: Aha.
1: Ott nem csak férfiaknak.
2: Ott nem csak férfiaknak.
0: Akkor még akár annak az elemei is bekerülhetnek valamilyen formában.
2: A Tamásnak a megélése egyébként az volt, ő még sose játszotta úgy, hogy csak férfiak, és akkor egy ilyen kis láthatósági mellénnyel tettünk különbséget nőket játszó férfiak és férfiakat játszó férfiak között, és hogy egészen más, hogy viselkednek a nőket játszó férfiak, mint a nők. Szóval nagyon hamar ilyen szövetségbe rendeződnek, és szóval, hogy na mindegy, ezt a Szabó Magda Fesztiválon ezt vegyes csoporttal fogjuk most csináljuk. A Szabó Magda Fesztiválon ezt viszont vegyes csoporttal csináltuk.
0: Nagyon jó. Egyébként ez egy tök jó gyakorlat, és szerintem más területeken is tök jól lehetne alkalmazni, vagy életkorban, vagy ilyesmi. Szóval ez tök jó, hogy
2: óvodában.
0: Hát amúgy meg igazániból bármikor. És az előadást azt kifejezetten ebből a férfi szemszögből vizsgáljátok a témát.
1: Igen, van egy ilyen ki nem mondott alcímünk, vagy hát kimondott. Nem tüntetjük fel mondd sehol,
2: ki.
1: De most kimondom, hogy a patriarhátus férfi szemmel.
0: Aha. És miért igen. volt fontos, hogy ez legyen a megközelítés? Csak.
2: Hogy nem áll megint ezt is szegény nőkre testáljuk, hogy beszéljenek a patriarhátusról, miközben a férfiak meg úgy, nem, mi is az? Ki se tudom mondani.
0: De a férfiak szeretnek erről beszélni? Tudnak erről beszélni?
2: Nehezen.
1: Keresik, és egyébként a Tamás megközelítése szerintem nagyon sok férfit felszabadít, hogy beszéljen erről. Szóval ez az evolucionista megközelítés, ez tök sokat segít abban, hogy egyrészt az, hogy a patriarhátusnak nincs neme, ezt egyébként a Bell Hooks is mondja, de hogy, és amúgy szerintem sincs, de hogy mostanában azért tényleg vannak ezek a férfi körök, férfi elvonulások, szóval ennek van most egy olyan divatja is, hogy próbálnak erről gondolkodni a férfiak, néha egy kicsit egymást felmentve, néha kevésbé.
2: Nagyon nehéz. Na, szerintem nagyon nehéz erről beszélni. De már az is, tehát hogy most fél órája beszélgetünk lassan, és még nem mondtuk meg, hogy a kedves hallgatóknak, hogy mi az a patriarhátus. És ez nem véletlen. Mert én most azért vagyok, ezt a hallgatók nem érzik, de ilyen füstös szagom van még, mert egy férfi elvonulásról érkeztem, a patriarhátus csapattal elvonultunk, ezen a Petra nem vett most részt, első ilyen alkalom, és éjjel, nem tudom, 2-re eljutottunk oda, hogy igazából nem tudjuk, mi az a patriarhátus. Úgyhogy tényleg mi 2 éve foglalkozunk ezzel, a többiek jójuk csak 2 hete, de hogy mindent így, mindent lehet, akkor jó az igazából a kapitalizmus, jó, de a nők is, jó, szóval így rémes érzés volt, aztán reggel hajnalba felkeltem, és akkor mindenkiről így leírtam, hogy szerintem benne mi a patriarha, és akkor így végül sikerült úgy megmenteni az elvonulást, hogy mégse úgy jöjjünk haza, hogy szerintünk igazából nincs is.
0: Nem tudtok mit mondani a Petrának, aztán...
1: Igen, másnap hívtam őket, hogy mire jutottak.
2: De nehéz, tényleg nehéz. Az biztos, hogy egy döntés volt, ez a férfi szemmelhez, még vissza, uh-huh. hogy csak férfiak vannak a színpadon. Uh-huh. Tehát eleve nem az, nem azt látjuk, hogy mondjuk egy nőhöz képest, vagy a nővel mit tesznek, vagy a nőnek közben meg, hanem férfiak egymás között. Tehát az is egy állítás, hogy ez a patriarhátus, ez a férfiaknak se jó. Ez egy hierarchikus cucc, ahol keveseknek jobb, sokaknak rosszabb. Meg kell felelni bizonyos képeknek, nem szabad mutatni bizonyos dolgokat, gyengeséget. A bocsánatkérés, mint olyan, az maga egy gyengeség. Az egyik színész most elvetik a jogosítványát. És őnek ilyen kocsia, meg motorja, meg mit tudom én, és most majd rollerezni fog, meg biciklizni. És akkor ez egy folyamat, hogy ő azt, ő egyébként nem érde, hogy én sem gondoljam azt, hogy ő egy szarvas, akinek letört a tagancsa. Mert hogy azért a kocsi az, meg a motor az micsoda egy ilyen presztízs cucc. Szóval ez egy ilyen, de a patriarhátus, most megpróbálok egy definíciót, egy gazdasági rendszer, ami a férfiaknak általában nagyobb előnyt ad. És akkor ebbe, ha nem minden férfinak, meg nők is meg tudják tanulni, vagy bele tudnak ebbe a játékszabályba illeszkedni, igen, de hogy a nullán át, amikor elkezdődik ez a játék, akkor egy kisfiúnak több lehetősége van, mint egy kislánynak. Közéleti. Uh-huh. Alapvetően.
1: Igen, mert alapvetően olyan erőforrásokat, jellemzőket jutalmaz ez a rendszer, ami a férfiaknak vagy biológiailag, vagy már a kialakult státuszuk miatt egyszerűen általában jobban megvan, könnyebben megszerzik. Szóval...
2: De például, ha csak nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor ott van a logika, meg ott van az intuíció. És mi egy olyan világban élünk, ahol a logika az sokkal-sokkal fontosabb, mint az intuíció, mint egy megérzés. És le is szokunk róla. Nyilván ez biológiailag egy csomó állat megérzi egyébként még a félelmet, szóval az is egy intuitív dolog, nem tudja, csak érzi, hogy. Tehát ez a ősibb embernek ez egy tulajdonsága, vagy hogy tudja, megszagol egy növényt, és tudja, hogy ez mérgező. Vagy egy hal, amelyik nem kapja be azt a valami, mert soha életében nem látta, de nem kapja be, mert van egy ilyen ösztönös tudása. És akkor az, hogyha valaki csak azt mondja, hogy nem tudom, azért nem menjünk el nyaralni, mert úgy érzem, hogy baj lesz, az a párbeszéd az akkor úgy hangzik, hogy cica, hát hagyjál már, akkor kötünk biztosítást. Tehát, hogy ennek itt nincsen tere a mi világunkban, és akkor itt van egy előny, van egy olyan játékszabály, ahol nekem az én képességeim azok előny, vagy a logika az egy előnyösebb valami. Vagy az, hogy a gyorsaság az egy fontos, a hatékonyság az egy fontos, kevésbé fontos talán a minőség, mint a mennyiség. Tehát, hogy kicsit, na pedig olyan egyszerűen akartam megfogalmazni, de bonyolítom én is.
0: Nem, mert aztán meg tök sok mindenre vonatkozik az, hogy van egy rendszer, és hogy aztán az a biológiai jellemzőkre is, meg így az amentén nagyon sok mindenre kiterjed. És mondtad már egyszer, hogy a gyászszó az fontos, és hogy mit gyászol pontosan az előadás? Ezt a rendszert, ezeket a szerepeket, vagy a privilégiumokat, vagy...
1: Szerintem egyszerre nagyon sok mindent, és az is szerintem nagyon fontos, hogy a gyásznak nagyon sokféle rétegben kell lezajlani, az, hanem csak tudatosan, hanem ugyanúgy így az ösztönök, meg a tudattalan szintjén is, és valahogy azokat a berögződéseket is, meg azokat a biztonsági kereteknek hit, hagyományokat, szokásokat, nemek között, vagy hierarchikus berendezkedéseket.
2: A pozíciómat. Uh-huh. A kontrollhoz való jogomat, vagy lehetőségemet. Tehát, hogy ott van a 3,5 éves gyermekem, és ő neki meg kell mondanom, hogy itt nem léphet le, tehát, hogy egyszerűen kontrollálom egy csomó dologban, hogy életben maradjon. És aztán azt el kell engednem. És el kell fogadnom, hogy én már őt. Tehát ez minden szülő átesik ezen a gyász folyamaton, hogy én már nem kontrollálhatom. Tehát nyilván ennek a régi klasszikus patriarcha része, hogy az apa megmondja, hogy a gyermeke kihez mehet hozzá. Igen. Még talán most is van ilyen, van olyan is, hogy ennek ilyen modernebb, hogy akkor csak úgy sugallom, és van olyan, hogy igazából nem, hát ebben már, és van olyan, ahol ez egyszerűen megszűnt.
1: De tényleg mindenki számára annyira mást jelent, meg mivel mindenki máshol tart ezzel a témával kapcsolatban, szerintem mindenki a végén fogja tudni eldönteni, hogy ő éppen mit gyászolt az előadás alatt, vagy mit fog elkezdeni gyászolni. Szóval, hogy én is folyamatosan keresem magamban, hogy mi a patriarhátus, és azért találtam dolgokat. Szóval ez tényleg szerintem mindenki, mindenkinek egy nagyon érdekes, nem csak gondolatkísérlet, hanem egy ilyen izgalmas utazás. Az is, hogy el tudjuk-e képzelni egyáltalán, hogy milyen a patriarhátus utáni világ. A tavalyi Ördöghatlan a mester Dóra Dzsamilával egy nap szólt erről, egy ilyen világépítő játékot terveztünk, igazából ebből egy beszélgetés lett végül, meg ilyen erőforrások és összegyűjtése, meg vágyak összegyűjtése, és akkor is nagyon érdekes volt, hogy hogyan tudjuk ezt úgy kitágítani, ezt a patriarhátusról való beszédet, hogy ez ne ragadjon le csak ezen a gazdasági társadalmi szinten, hanem hogy itt lehessen tényleg arról beszélni, hogy a kontroll, a teljesítménykényszer, bizonyos érzelmek, amiket elfolytasz, hogy ezek hogyan kapcsolódnak mind ide. És hogy egy sokkal tágabb perspektívából is lehet nézni valahogy ezt az egészet.
2: És hogy nem egy... Tehát az ideál az nem az erős nők és a gyenge férfiak utópiája, hanem erős nők és erős férfiak szövetsége, aki mindenki meg tudja élni a saját nemét, ahol mindenki meg tudja élni a saját lehetőségét, és közben figyel és keresi azt, hogy hogyan legyen esélyegyenlő ez az egész cucc. Ami lehet egy háztartás, ami lehet egy munkához való hozzáférés, ami lehet egy együttműködés.
1: És valahogy az előadásnak ez szerintem egy fontos állítása, hogy azt gondoljuk, hogy egészségesebb és boldogabb férfiak lesznek egy patriarhátus utáni világban. Szóval, hogy ez itt a gyász az azért kell, hogy lezajlódjon, hogy utána lehessen újraépíteni valamit, vagy hát nyilván, ami már most akár bennem van, azt megtalálni és nevelni.
2: Nem kell neki egyedül eltartani az egész családot. Nem kell. Együtt. Próbáljuk meg együtt. Tehát nyilván ez rengeteg stresszel jár, rengeteg felelősséggel. Tehát nem az van, hogy közben a férfiak ebben az előny izében élvezkednek, hanem úgy lesz néma, vagy úgy fordul az alkoholhoz, vagy úgy lesz szívinfarktusa, hogy neki ezt így kell csinálni, mert hogy ezt így mondják, mert ha bevallaná, mert nincs lehetősége bevallani azt, hogy elfáradtam, vagy sem mondhatja azt a feleségének, hogy segíts. Vagy hogy én most egy kicsit itt hagyom ezt a munkát. Megoldható? Nem mondhatja a barátainak, nem mondhatja otthon. Nem tudom, nekem a fatalom az úgy ment el, hogy nem, igazából nem volt egy barátja. Ilyen cimborák voltak, de hogy olyat én nem láttam, hogy akkor ő valakivel úgy elmegy csak azért, hogy ő vele úgy találkozzon, és akkor, hogy ápolja a kapcsolatot. És aztán kiderült, hogy ez sokaknál így van, hogy az apjuk az egy... Ez, igen.
0: Vagy ez a magány is benne van, hogy így magány úgyhogy én azt annyira hiszem, nem tudsz mit kezdeni ezzel a helyzettel, hogy aztán így...
2: Én valahogy aztán végül a büszkeséggel kötöttem össze. Aha. Te akkor engem nem segítettél, és én akkor nem fogom. Tehát, hogy egy ilyen bizonyos kor után már, akkor én nem fogom. Nem tudom, ahhoz, tehát fölhívni valakit, hogy szia, hogy vagy, csak azért hívtalak, hogy vagy, csak azért hívtalak, mert ápolni szeretném a kapcsolatot, ez nem egy tanult férfi viselkedés. Ha megnézzük a családok, a karácsony, a születésnapok, a izé, tehát ez a fajta is klasszikusan nőkre van terhelve, hogy fejbe tartsa, hogy kinek mikor van a születésnapja, és megvegye az ajándékot, és az még be is legyen csomagolva. És akkor gondolom, mivel nem tanultuk meg, akkor nehéz odafordulni valakihez csak úgy. Úgy, hogy annak nincs egy célja, nincs egy munka célja.
0: Ez érdekes, vagy így, ez is egy ilyen személyesbe átcsapó, vagy hát, hogy így, ez így mindenkinek szerintem egy olyan élmény, ami így, amin el tud gondolkodni, vagy így jobban megérti akár a szüleit, akár a barátait, vagy a hozzá közel állókat, mondjuk ilyen példákon keresztül.
2: És nekem nagyon-nagyon fontos volt, mikor ezt még annó elindultam ezen az úton, hogy nekem ez egy rossz élményből kezdődött. Tehát abból kezdődött, hogy ott ülök az ELTE színháztudomány szakon, egy órán, mellettem 7 csaj, a tanárnő nő, a tanárnő, és a feminizmusról beszél, feminista dekonstrukcióról beszélgetünk, és így a férfiakat így hő. És ott ülök, és így nézek körbe, hogy azért legalább csak tegyük oda, hogy nem minden férfi az, vagy valahogy ne legyen már ilyen egyértelmű. És akkor nyilván ez engem zavart, aztán ráadásul kis előadást kellett ebből tartani, és akkor így megpróbálok ennek így megfelelni, aztán találtam valamit, találtam egy jó módszert, hogy ezt hogy lehetne bemutatni, és akkor az a tanárnőnek nagyon tetszett, és akkor egykor egy ilyen díszpincs lettem, hogy akkor elkezdtem hazudni, hogy akkor én egy ilyen feminista vagyok, közben belül meg igazából zavart, és akkor igazából ez a ihlető pont, hogy érzem, hogy kapok egy új szemszöget, találkozom valami szemszöggel, de egyszerűen bele vagyok kényszerítve, tehát hogy tovább tart, mint hogy én azt mondhassam, hogy nem érdekel. És hogy változom át, és most meg már szinte mindenben azt látom, most 2 év elteltével már van az, hogy mit tudom, valaki, nem tudom, környezetvédelem, és akkor mindenben azt látja, hogy akkor az meg milyen egészségtelen, vagy az meg milyen rossz a bolygónak. Most akkor ez is egy ilyen szemüveg, hogy mindenben látom a gendert. Ott van a színekben, ott van a öltözékben, a munkahelyen, az iskolában, a hírekben, szóval mindenhol ott van. És hogy még mielőtt teljesen elvakulok, azelőtt csináljunk már még egy előadást arról, hogy milyen abból az állapotból, mikor erről fogalmat sincsen, hogy ez mi ez a gender, csak hallottad az Orbán Viktortól, hogy ez valami rossz dolog, és hogy ezt de száműztük a CEU-val Bécsbe, úgyhogy nincs semmi baj. Tehát, hogy innen, ebből az állapotból, hogy lehet oda eljutni, hogy valami felismerek ebből, vagy valamihez. Nekem is közöm van hozzá.
0: Igen, ez érdekes, hogy amit most mondta így a végén, hogy ez itthon mennyire, hogy nyilván akik elmennek az előadásra, reméljük azért van olyan is, aki számára ez új, és nyitott rá, és szeretne erről beszélni, de hogy lehet itthon így ezzel a témával komolyan kezdeni valamit? Hogy látjátok? Hogy azért milyen a helyzet?
1: Hát nagyon érdekes helyzet van most, szóval, hogy az, hogy Kossuth Rádióba megyünk jövő héten interjút adni, szóval, hogy nem tudom én még átérezni, hogy ez a változás ezekkel a témákkal kapcsolatban mit hoz. Nyilván látjuk, hogy, hogy azért már most történnek dolgok. De még csak azt akartam mondani, hogy nekem nagyon fontos volt, amikor azt mondtad, hogy te még akkor akarod megcsinálni ezt az előadást, amikor még így vissza tudsz nyúlni az akkori önmagadhoz, és még így érted, és valóban érted, hogy ott milyen félelmek vannak, meg hogy hogyan lehet jól szólni azokhoz a férfiakhoz is, akik teljesen eltartják magunktól ezt a kérdést. Szóval nekünk valójában az lenne a cél, hogy ezt tényleg minél tágabb közönség lássa. Nyilván ez nagyon nehéz, hogy hogyan lehet megszólítani egy ilyen témával azokat a férfiakat, akik ezt amúgy támadásnak vennék.
0: Igen, kicsit erre is vonatkozott a kérdésem, hogy azért talán nem teljesen légből kapott itthon erről beszélni, hogy ezt még sokan nem tudják hova tenni, ezt a témát, és hogy igen, inkább ez a támadás jelleg az, amit éreznek, vagy ez egy korosztályhoz kötött szerintetek, vagy...
1: Szerintem nem feltétlenül. Vagy azért így, mint hogy amúgy nem csak itthon, hanem ez az új konzervativizmus, ez is azért nagyon van.
2: Nem tudom, azt hiszem, mint a két téma lenne, és az egyik az nagyon népszerű, a másik pedig nagyon
0: kényes.
2: Hírhet. Az, és az, ami nagyon népszerű, vagy szerintem, amit mindenki ismer, vagy érzékel, ez a megváltozott férfi szerepek. Ez mikor ördögkatlanon mentünk a fatelepre, és akkor kérdezték, hogy mihez kell, mondtuk, hogy előadás, megkérdezik, miről szól. Hát, uram, a megváltozott férfi szerepekről, és akkor mondja, hogy ja, férfiak, buzik, mind buzi. És szóval, hogy ez szerintem ez mindenki érzi, hogy, de ez benne van az, hogy csomó minden automatizált, nem tudok megszerelni egy csomó mindent, mert már ki kell cserélni az egészet. Szóval ebbe sok minden benne van, de hogy ehhez szerintem sokakat megszólít, és most egyébként a másik pedig a női jogi mozgalmak, vagy a nemi egyenjogúság, ami nem csak jogszinten, hanem társadalmi szabály szinten is. Azzal tudnak kevés. Tehát nagyon sok olyan nő is van, hogy jár, nem, azért nekem a feminizmus az túl sok. Szóval a feminizmus az most egy kicsit durva, és nyilván van olyan része, vagy van olyan valaki, aki ezt nagyon vadul képviseli, de én nekem mindig az van, hogy ez alapvetően itt egy valami trauma kerül párbeszédbe egy tudatlansággal. Tehát, hogy akinek kevés az ismerete, az elkezdi logikusan, de hát a női kvóta az mennyire diszkriminatív, és akkor nem tudja átérezni, hogy itt meg a másik oldalon meg egy trauma van, hogy de hát nem, egy csomó olyan élmény, amit férfiként nem tudunk hova tenni. Tehát, hogyha nem megyünk, igen, nem tudunk hova menni. Ja, mit össze-vissza beszélek.

0: működéseket Szil Péterhez, magunkba keressük azokat a működéseket, amik azokat az automatizmusokat, és próbáljuk felismerni, hogy ezek a dolgok miért patriarchálisak, és valami fajta vigaszt és motivációt adni a társainknak, hogy figyelj bennem is, és én segítek neked ebben, és hogy mondjak egy példát, WC takarító rend van. Tehát, hogy például az, hogy sok férfi azt gondolja, hogy tud célozni, és nem csöpög szét a WC körött a pisie, miközben nem lehet úgy célozni, hogy az ne csöpögjön szét. És én ezt akkor fogtam fel, amikor a gyerekemet láttam mászkálni ott a WC mellett. Akkor már az ember elég őszinte ahhoz, hogy tudja, hogy azért igazából az ott szétcsöpög, de akkor azóta már ráülök a WC-re. Otthon, meg akkor olyan helyeken, ahol nem annyira undorító. És akkor ez egy nagy szomatikus folyamat, hogy ebből az álló támadó cowboy helyzetből egy ilyen kiszolgáltatott, gatyaletologatós, fúj ülőke helyzetbe át transformálódjon a férfi agy. Na igen, szóval, hogy ez az egyik, ez az önsegítő. A másik, ahol most voltunk elvonuláson, Halász Péter sámánnál, ott pedig kimondottan ez az elveszett férfi erő, az, hogy tudjunk dönteni, az, hogy tudjunk felelősséget vállalni, az, hogy szembenézzünk a saját félelmeinkkel. Ez egy sokkal népszerűbb valami, ez jobban lehet kapcsolódni, mert a gyerekkori cowboy, meg nem tudom, milyen képhez, ezek jobban kapcsolódnak. Ez a gatyaletologatós, ülőkére leülős, ebbe mintha gyengeség lenne. És akkor közben meg nagyon nagy erő kell ahhoz, hogy azt mondja egy férfi társadnak, hogy figyelj, ülj már rá a WC-re.
1: Hát igen, de igen, ez a dualitás ebbe, ezt is kicsit át kell gondolni, vagy mindenkinek magában talán.
2: Igen, de az, hogy hogyan lehet empátiával fordulni mégis a férfiakhoz, akik tagadással fordulnak a téma felé. Szóval, hogy ezért próbáljuk nagyon sokféle szempontból megközelíteni a témát. Uh-huh. Egyrészt például az ilyen statisztikai adatok, azok nagyon ez egyik jelenetben elég fontosak, mert egyszerűen vannak olyan adatszintű dolgok, amiket akár mondjuk egy ilyen, aki a logikát, vagy az ilyen tárgyi tudást nagyon sokra értékeli, az lehet, hogy innen könnyebben tud kapcsolódni, de például a 6 generáció is, hogy 6 különböző generációból hívtuk a színészeket, vagy hát így állt uh-huh. össze. Ez is igazából az, hogy mindenki kicsit így a saját tapasztalatán keresztül nyilván egy generációt is tud képviselni, még hogyha ez nagyon általánosítónak tűnik is, de hogy így is szerintem könnyű hozzá kapcsolódni, meg van egy olyan, mi Matrixnak hívjuk ezt a részt, ami kifejezetten azt próbálja megmutatni, hogy mi az a hétköznapi pici, nagyon apró patriarchátus, ami aztán rendszer szinten a nagy bűnökig nő, a mindenki által elismert nagy bűnökig, amire sokan azt mondják, hogy de nekem ehhez nincs közöm, és hogy azt próbáljuk megmutatni, hogy hatásmechanizmusában ez hogyan nő ki olyan apró dolgokból, mint a hallgatás. Uh-huh. Vagy hogy csak azt mondom, hogy majd holnap meglátjuk, hogy ez olyan apró kontroll magadnál tartása, vagy az, hogy te mondod ki az utolsó szót. Szóval, hogy ezek tudnak lépcsőzetesen egyre növekedni. Szóval, hogy próbáljuk tényleg nagyon sok szempontból megtámadni ezt a témát, és ebben nagyon nagy segítségünkre vannak a szereplők is. Szerintem még nem mondtuk el, kik a szereplőink. Nem.

0: Egy 16 éves szereplőnk, Várdosi Artúr, elképesztően tehetséges, ő főleg az improvizáció felől jön. A következő egy nagy ugrással már Kőrösi Máté, akit már bemutattunk.
1: Ő a 30-as.
0: Ő a 30-as. A 40-es Valc Péter. Az 50-es Mészáros András, a 60-as Szemán Béla, a 70-es pedig Téri Sándor. Úgyhogy ha ismerik őket a hallgatók, akkor lehet, hogy meglepődnek, hogy mennyiféle a szcéna mennyi részéről érkeznek, és pont ez nagyon-nagyon érdekes nekünk, hogy mégis hogyan találunk ebben egy közös színházi nyelvet, meg a téma kapcsán is egy közös nyelvet. De hogy ők is behozzák azt a realitást, ami van minden generációban.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy tőlük is
0: valódi képviselők.
2: Igen.
0: És a saját kérdéseiket is behozzák.
2: Hát igen, és az tényleg nagyon fontos, hogy nem egy ilyen általánosítás, hogy az összes mondjuk apám korabeli faszi van ebben, hanem ez több szinten jelenik.
0: Igen, és hogy a személyes dilemma, mert igazából tényleg onnan lehet a legjobban empatizálni valakivel, hogyha a személyes dilemmáját megérted, és abban az igazságát, hogy hát így színházban mindenképp, de szerintem máshol is. Úgyhogy ez a cél. Aztán meglátjuk.
2: Hát de nyilván az is tök fontos, hogy az egyén maga, aki ezt megnézi, aztán hogy tud ebbe tovább gondolkodni.
0: Igen, de nagyon sokat.
2: Szóval, hogy...
0: Igen, szóval nagyon számítunk arra, hogy a saját tapasztalatait a néző mozgósítja, és a végén... az ajánlat, amiket kap, azokat tudja használni, és akarja.
2: Uh-huh. Ez csak október 23-án és 25-én derül ki ez a pár ajánlat, amit mondasz, most nem,
0: igen.
2: Erről nem beszélünk.
1: Annyit azért elmondhatunk, hogy az Ördögkatlanon a félkész előadásban már sikerült ez az effekt, hogy a nézők megérintődtek a személyes történeteken keresztül főleg, és elkezdtek a saját apjukkal való viszonnyal, a saját gyermekükkel való viszonyukkal foglalkozni. Úgyhogy azt reméljük, nem fogjuk ezt a hatást október 23-ára elrontani. Úgyhogy csak erősítünk rajta.
2: Igen. És a két előadáson kívül lesz még alkalom, hogy ezt láthassák a közönség? Ez nagyon jó, mert múltkor is kérdeztem, és akkor is mindenki így egyből hátrafordult.
1: A Trafóban úgy van, hogy ez nem egy repertoár. Alapvetően nem egy repertoár színház, hanem egy befogadó színház. És van két előadás, ami a bemutató, és akkor utána beszélik meg. Ugye már a Trafó is akkor látja, amikor elkészült az előadás, és utána beszélik meg a következő időpontokat.
2: Hát remélem, hogy ez tényleg az lesz, hogy több mindenkihez, vagy nagyon sok mindenkihez eljut, és hogy az októberi alkalmakon kívül is lesz még erre lehetőség, mert
1: az van, hogy már eléggé fogynak a jegyek, úgyhogy ucu, október 23-át ezt az ikonikus Nagy Imre újratemetésének évfordulós dátumát, ezt ünnepeljék aztán velünk a színházban.
0: Fontos nemzeti téma?
1: Fontos nemzeti téma. Úgyhogy ucuzzanak a jegypénztárhoz.
2: Igen, én is mindenkit arra bátorítanék, mert ez nagyon fontos, és nagyon köszi, hogy meséltetek így mindenféle részéről az előadásnak, meg a folyamatnak, meg hát nyilván a témának is.
0: Nyilván, köszi. Úgyhogy találkozunk.
2: Hajrá a próba folyamatokon még. Meg sok erőt, és ott találkozunk. Köszi, hogy itt voltatok.
1: Köszi szépen.
0: Köszi a figyelmet.
2: Köszönjük a hallgatóknak is.

0: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
1: Ilyen hangot ad ki a hal.

0: csak álcázt a lovagolat. Májban, és egy gozgopolit a metropolit a
1: hátra. Búgnak álcázva a lovagolat.
0: Gozgopolit a metropolit a búgnak álcázva a lovagolat. És gozgopolit a metropolit a hátán, búgnak álcázva a lovagolat. És gozgopolit a metropolit a hátán, búgnak álcázva a lovagolat. És gozgopolit a metropolit a búgnak álcázva a lovagolat. Májban, és egy gozgopolit a metropolit a búgnak álcázva a lovagolat. Májban, és egy gozgopolit a metropolit a hátán, búgnak álcázva a lovagolat. Májban, és egy gozgopolit a metropolit a hátán, búgnak álcázva a lovagolat. Májban, és egy gozgopolit a metropolit a I'm going to go to the hospital.

Isten szeme, rácsos táj, nyitva tartott szátosztály.

nyitva tartott, zárt osztály.

Oh,

fekete gong közénk állt. A fekete gong. A fekete gong. Ó, a fekete gong. Fekete gong egy pokoli barlang szájban. Ó, egy barlang szájban. Szirének szemetes szirteken, sötét kontaktus.

0: Amatőr rádió.
1: Na mi van még?
0: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsunk.hu/tag

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió.
1: Szeretnéd, hogy a Lamacsó Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsu.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!
2: Sziasztok! Kedves hallgatók, ez itt a String Theory, én Bokor Péter vagyok, műsor készítőtársa Bódi Lóránt, Tal, aki itt a balomon ül, szia Lóri!
3: Szia, sziasztok!
2: És mai vendégünk Wei, Xiang Wei, nagyon örülünk, hogy eljöttél, szervusz!
4: Sziasztok!
2: Röviden bemutatnálak, és aztán ezt ki fogjuk bontani, el fogod mondani, hogy ebből mi szerinted mi igaz, mi nem igaz. Szóval te, amit nagyon sokan ismernek, az a Wink márka, sportszergyártó márka, aminek te vagy az alapítója. Emellett festőművész és fotóművész is vagy, és nagyon-nagyon fontos amatőr teniszező. Ugye a String Theory az egy tenisz magazin, úgyhogy bármiről is beszélünk itt, bárki is a vendég, annak mindig van valami köze a teniszhez, és neked nagyon-nagyon-nagyon sok közöd van a teniszhez, úgyhogy még egyszer köszönjük, hogy eljöttél.
3: Köszönjük, hogy eljöttél.
4: Én köszönöm, örülök, ha van ilyen lehetőség.
2: És akkor kezdjük azzal szerintem, hogy egy kicsit ilyen, nem is tudom, felszínesnek, banálisnak tűnő kérdés, de nem az, mert Kína messze van, ugye te Kínából származol, hogy ha röviden el tudod mondani, hogy mi szél hozott, ahogy mondani szokták, hogy kerültél Magyarországra?
4: Igen, jó légkóda, 1992-ben jöttem Magyarországra, Kínából jöttem, és onnantól. Itt egy 10 napos
2: utat.
4: Igen.
2: És kimondottan Magyarországra jöttél, vagy Európába, és milyen céllal? Turizmus?
4: Akkor
2: vagy?
4: Teljes festőművész vagyok, és igazából Olaszország az a cél. Ott kell mennem, de út közben kell kerül ide, nem repülővel, hanem onnantól. És ide érkezem Magyarország, Budapesten, azt gondolom, ez Európa. És akkor mondjuk egy-kettő hét maradt, után tovább megyek Olaszországba, és ez pár hét akarlak, most már elmúlt 36 éve.
2: Tehát ezt jól értelmezem, hogy, és egyébként a hallgatóinknak is ajánlom, ez egy viszonylag friss cikk, a tudás.hu-n jelent meg veled egy interjú, és ott egy tök részletes ilyen profil lehet rólad olvasni. És akkor amit most elmondtál, abból is értelmezve, meg ebből a cikkből is, hogy egy kicsit így készülvén, hogy jól értem, hogy tehát ez kicsit úgy hangzik, hogy mentél Olaszország felé, és akkor itt megálltál, és ez úgy megtetszett, hogy itt maradtál?
4: Így véletlen ide maradni.
2: De azért elmentél Olaszországba is, vagy nem is mentél tovább?
4: Után pár év múlva.
2: Pár év múlva.
4: De már csak turista.
3: És azt hadd szedjen megkérdezni, hogy milyenek voltak az első benyomásaid Budapestről? Tehát, hogy milyen volt 92-ben Budapest, Kínából, egész konkrétan honnan utaztál egyébként, hol éltél Kínából?
4: 90-ben jöttem Magyarországon.
3: Jó, 90-ben. Uh-huh.
4: Igen, mert alapítunk Wink a márka, cégünk is, az 92-ben.
3: Ja, bocsánat, igen.
2: Közben korrekció, szóval a tudás.hu cikk az nem egy interjú veled, hanem egy portré. Bemutatás, egy portré. Szóval, hát igen, akkor rossz hírünk van Olaszország. Hogyha valaki keletről jön, keletfelől, akkor van rá esély, hogy nem jutnak el hozzád, mert Magyarország az, nem tudom.
3: Kellően vonzó tudni.
2: Kellően vonzó, igen. Hát,
4: inkább mondom, nagyon szerencsé vagyok. Akkor megyek Olaszországra. akkor nem annyira, szerintem nem annyira jó érzet, mint a most. Uh-huh. Akkor lehet teljes más élet.
2: Uh-huh. Uh-huh. Világos, világos. És akkor a teniszezni egyébként mikor? Ugye most a Vinket már így említettük, meg hát mindenki sejti, hogy hogy jön majd itt be a teniszvonal, hogy most 92-be járunk, akkor te már teniszeztél, vagy később kezdtél?
4: 95-96-kor, nem pontosan emlékszem, akkor kezdtem teniszezni, mert akkor van nálunk cégünk egy jogi tanácsa, a úgyhívja török Elsébet, ő nagyon jó tenisz, amatőr tenisz, ő nagyon jó, és ő mindig mond nekem, nagyon jó a tenisz, nagyon jó tenisz, kell flúba, kell menni oda. És akkor egyszerűen flúba játszani, és onnan kezdeni mindig kell menni a teniszpályára.
2: Tehát 20-as éveidben, vagy...
4: Most több mint a 30 éve. Majdnem, nem. Több mint a 20 éve.
2: És amikor elkezdtél, akkor 20-valahány voltál?
4: Most mondjuk 30 éve ezen előtt.
2: Aha, jó.
4: 1996.
2: És ez érdekes, tehát akkor előbb alapult a Wing cég, mint ahogy te elkezdtél teniszezni.
4: Ez
3: két külön dolog, ugye?
4: Külön dolog, de utána mi csipő foglalkozunk, és van tenisz csipő is
2: készíteni. Ja, persze, jó, ez az én...
4: Ez egy teljes külön dolog.
2: Mert hogy ez nem egy tenisz cipő márka, hanem sport cipő márka. Jó, oké, persze, ez így kerek.
3: Azt szeretném kérdezni, hogy mondtad, hogy 90-ben érkeztél Budapestre, de hogy 92-ben már volt kiállításod, valahol pont találtam. Tehát nagyon korán elindult ez a képzőművészeti, festészeti karriered. Igen. És ez azóta is tulajdonképpen, hogy párhuzamosan fut a üzleti karriered, ezt lehet mondani?
4: Nem,
3: vagy?
4: Nem. Mikor első két éve itt vagyok Magyarországon, akkor teljesen festőművész vagyok. 92 májusban voltam egy kiállítás, és az a kiállítás eladtam egy festmény, $300, és nekem nem elég, mert teljes elfogyok minden pénze, és $300 nekem van család, és nem kell nagyon sok költség, havonta nekem egy $100 elég, bő elég nekem, de az 3 hónap tudunk élni, és közben kell festeni, festék, annak válszom, ez sok költség, és akkor gondolok inkább keresni valami pénze, csinál valami üzlet, és megvan pici pénzed, utána visszatér a művész oldala. De nem párhuzamos.
3: Nem párhuzamosan?
4: Nem, utána megáll több mint a 20 éve.
2: Aha.
4: Igen. És 2008-kor visszatér festő művész oldala. Mert akkor nagyfiam középi iskolába kell tanulni, festeni, ő azokat tanulni, és én tanítani kell. És akkor megél engem maga, hoppá, nem is elfelejtettem a festeni.
3: Meglepett téged is, hogy
4: visszajöttél? Igen, magá meglepettem, igen, és mondom, na ez vagyok én, és én vagyok igaz. Festőművész, nem vagyok üzlet ember.
2: Aha.
4: És akkor kezdeni nagyon.
3: És a fotó is akkor kezdődött újra, vagy akkor kezdődött el igazán?
4: A fotó már Kínában, 80-as években is nagyon hobbi, nagyon szerettem. De az a kettő között, hogy festeni, vagy fotózni. Nem, az a lehet párhuzam azt.
3: Igen, az párhuzamos, igen. És hogy jött az, hogy te cipővel kezdtél el foglalkozni?
4: Akkor közben cipő, mert majdnem stabil cégünk, és idő közben mindig mondom, kikapcsolt is lehet, akkor bekapcsol festémű is, vagy fotómű is dolog. De mind a kettő oldal, akárhol, akár tenisz oldala, mind a pihenni, tudom. Ezt is lehet dolgozni, nagyon sok munka, közben kell pihenni, és festeni, mind a pihenni, fotózni is, kikapcsoló valamit.
2: És amit a Lóri kérdezett, hogy a cipő, hogy az lesz az üzleted, azt hogy választottad, mert erre majd rátérünk, hogyha megnézzük ezt a műsort, a String Story-t a Lórival kicsit úgy is szerkesztjük, és úgy gondolunk rá, vagy a motiváció is egy picit onnan jött, hogy mi követjük a profi teniszt, sok teniszt nézzünk a tévébe, és akkor ez egy picit inspirálja a témáinkat, és akkor ugye látni a profi játékosokon a különböző játékosokon, a különböző szponzort, a különböző sportszert, és egy szembetűnő dolog az, hogy nem minden sportszergyártó úgy tűnik, vállalkozik arra, hogy cipőt gyártson, tehát például a Boss, Berettini például, Boss felső, Boss nadrág, Boss fejpánt, de a cipője az Asics. Szóval a cipőből kevesebb van, mint sportszergyártóból. Pár cipő van, van mondjuk ugye az Asics, a Nike, az Adidas, mondjuk egy Lacoste, meg még egy-kettő, de hogy én így laikusként azt vélem látni, hogy cipőt csinálni nehéz. Sportcipőt. Tehát ne sportcipőt, mert a Bossnak ugye például van cipője, de sportcipője nincs. És én nekem van egy ilyen romantikus elképzelésem, hogy úgy, ahogy nem tudom, a sivatagban ott nem nincsenek Mercedes jeepek, meg BMW jeepek, mert az valahogy nem tudom, nehéz csinálni, vagy nehezebb. Kicsit ez, hogy sportcipőt gyártani, és úgy néz ki, hogy mintha nehéz lenne csinálni, és hogy te valószínűleg egy kemény fába vágtad a fejszédet ezzel.
4: Ha nem ismered ezeket a tevékenységek, akkor nehéz. De ha ismered, akkor annyira nem. Mert igazából mindenféle cipő nem ugyanaz. Tenisz cipő, vagy futó cipő, maraton cipő, és autó cipő, déli vízálló cipő, de ez más, és minőség más, meg anyag is más. De nem nehéz.
2: Hát könnyű neked mondani, mert te már tudod, hogy kell csinálni.
4: Hát de ez a szakma.
2: Igen.
3: És akkor hogy tanultál ebbe bele? Azért te is gondolom...
4: Igen, mikor kezdtem a 92-től, akkor nem annyira tudok jó készíteni, de közben tanulunk, cégünk is van tervező, és mindig gyárba információ, ha ez nem jó, akkor következő állóba javítani. De légem nem annyira jó minőség, nem annyira tudod pontosan csinálni, de már 34 éve elmúlt, most mindent kell tudni.
3: Nekem egyébként gyerekként az az emlékem, hogy egész jó minőségek voltak már a 90-es években a cipők, tehát gyerekkoromban a nagyobb márkák mellett egyébként vidéken, én vidékről származom, tudom, én emlékszem, hogy főleg kínai üzletekben lehetett kapni már a Wing cipőket, vagy volt Wing, azt nem vagyok benne, hogy Wing áruház volt, de Pécsen például, vagy bizonyos helyeken emlékszem, hogy kifejezetten nagy logóval hirdettetek már, tehát hogy így Magyarországon belül elég régóta így jelen vagytok a piacon, azt lehet mondani.
4: Igen, nagyon sok, majdnem a 90-es éve, ilyen 30-40 éves magyar, majdnem mindenki ismer Wing cipőt, akkor nagyon sok Pál Kínából behozni ide, és legláma is sokat voltam. Minőség nem mondom annyira jó, mint a Nike Adidas, de ha állaképes szempontból mondjuk, az nagyon jó éli meg. Mm-hmm. Egy bár Nike Adidas csipő, tehát három pár vagy négy pár
3: cipő,
4: de különbség, minőség nem annyira különbség.
2: Hát én el tudok mondani ezzel kapcsolatban egy anekdotát. Én nekem van egy régi Prince, vagy régóta használom egy Prince cipőm, amit egyszer ugye az építőkön mi személyesen is szoktunk találkozni, az a Népliget, aki esetleg nem tudná. A Népliget kellős közepén van a fák között egy csodálatos teniszklub, és mind a hárman oda járunk teniszezni. Na és én egyszer elfelejtettem elvinni a cipőmet, és akkor ott álltam papucsba, Lórival teniszeztünk, és te emlékszel? Persze. Biztos, hogy együtt teniszeztünk?
3: Igen, persze, persze.
2: És akkor az volt, hogy vagy hazamegyünk játék nélkül, vagy valami más, ugye körbe kérdeztem, nem volt senkinek tartalék cipője, és az építők klubban vannak új wing cipők, meg lehet őket vásárolni, na én azóta vettem is gyorsan egyet, és én azóta
4: abban játszom. Jó lenne, mindig elfelejtettem.
2: Igen. Igen.
4: És hogy jó génem.
2: És nagyon megszerettem, nagyon jó, ráállt a lábamra, úgyhogy én tapasztalati úton tudom mondani, hogy nekem volt minden cipőm, volt, most eszembe jutott, hogy el is felejtettem, hogy a Wilson is csinált cipőket, igen. Nem tudom,
3: csinál-e még. De most is csinál, Head is csinál, azért elég sok van egyébként, szóval, hogyha hogy belegondolunk.
2: Egyébként, igen. Szóval, hogy sok cipő volt már a lábamon, és egyébként egyiknél sem maradtam meg, de hogy azért azok az ilyen klasszikusabb márkák voltak, és most azt veszem észre, hogy nincsen panaszom a Winkel. Én azt kérdezném meg, nem is tudom, azért az ember, amikor figyeli a bizniszvilágot, más most nem sportszerben, hanem mondjuk techben, vagy igazából bármilyen olyan szektorban, ahol nagy a verseny, és ezzel a sportszerben én azt tippem, hogy nagy a verseny, ott azért az van, hogy a kicsik azokat vagy megeszik a nagyok, tehát megveszik, vagy a kicsik tönkre mennek. Most már 30 plusz éves a Wink, hogy tudtatok fennmaradni, hogy a konkurenciával, a nagyokkal, hogy tudtatok ebben a méretben önállóak maradni? Vagy a Wink esetleg tartozik valakihez?
4: Mi Wink mindig a közép kicsit fölött, olyan minőség kategóriára, de ezek állban nagyobb verseny áll, mert tudod, a gazdag ember minden ország kevés, több ember fölösleges venni egy 30-40 ezer hollin a csipőt, úgyis egy éve múlva tönk ment, de akkor 10 ezer hollint egy pár wing csipő, és egy éve teljes jó, és több éve is használhatunk. Ez nagyon jó, de nem kell jó, óriás, jó minőség, de nagyon kényelmes, nem fáj a lába, és nagyon jó, hosszú lehet, idő lehet használni, ez jó, ez elég.
2: Ez elég, aha. Ez a titka.
4: Igen.
3: Azt említetted már, hogy a reklámba is beszálltál, mint hogy a cég promotálásába, hogy lehet, hogy korán már, de hogy a sport is hamar bejött a képbe, nem? Szóval, hogy a sportszponzorálás viszonylag tudom, hogy a teniszen kívül, vagy a teniszcipőgyártáson kívül, ugye asztali tenisz szakosztályt is támogattál egy időben, kb. 20 éve, szóval, hogy sok, így a sporthoz való közelség, vagy a cégnek a közeledése az egy ilyen nagyon ugyan organikusan jött. Erről tudsz egy kicsit mesélni, hogy ez...
4: Igen, mi sportcsipő ezekkel tevékenységgel foglalkozunk, és azért majdnem minden sport felé támogatunk is, kívül úszás, vízlapta, nem kell csipő.
3: Uh-huh. Csak amikor kiszállnak a vízre, ugye?
4: És legtöbbet a légen nagyon jó, nagyon támogattunk a asztaltenis, mert mi van egy klub, a Wing Asztaltenis Klub, az ország top 12 csapatban vagyunk, és nagyon jó volt a sikeret. Minden sportolós az profi. És mi támogatunk a Magyar Speciál Olimpik Szövetség is, 95-tól ma is több mint a 31 éve van. Folyamat az abban most is, utána is. Tenisz is, most pontosan megbeszélünk ővéle, és olyan ifjú magyar tenisz versengel támogatni, mert gyerekeken nagyon fontos, az egész ország vövő. Mi úgy tervünk. Közben maraton is, Wing maraton minden éve, két nap előtt is volt a Nagyatárba, Wing maraton futás. Ez már 22 éve volt. Többi kosárlabda, hoci, sok mindenféle sporton támogatunk. Légen volt sokat, de most kevésebb kicsit.
2: Én azt megosztanám, vagy kiemelném a rádió hallgatók számára is, én megmondom őszintén, hogy nekem ez új információ volt, és ezért szégyellem is magam. Beemlítetted, hogy a Magyar Speciális Olimpiai Szövetségnek vagytok támogatói, és én nem tudtam, hogy a paralimpia és a speciális olimpia között mi a, vagy a parasport és a speciális sport között mi a különbség, és aztán meg kellett néznem, hogy a speciális sport az főleg az értelmi fogyatékos sportolók, a para pedig az egyéb test, tehát a testi fogyatékossággal élő sportolók.
4: Igen, kettő nagy a különbség, az paralimpia mindig van kormány támogatni, és a speciális szövetség kevés. Mert paralimpia, olimpia
3: kötelező
4: segíteni a paralimpia, de speciál olimpia csak maga keresni támogató.
2: Önfenntartó. Önfenntartó. És akkor ezért a sponzoráció az egy fontos
4: forrás. És igen, ha paralimpiába támogatni, akkor van sok legláma jelent, de speciál olimpik támogatni igazán nem annyira, mert kevés néző.
3: Igen.
4: És ha támogat valamit, nincs néző. Nagyon-nagyon kevés, és azért kevés olyan vállalkozó támogatni. És szerintem én már jó együtt vagyunk, olyan, mint egy család, nagy a család vagyunk a Speciál Olimpik Szövetségnál. És muszáj kell segíteni. De remélem, ha mindig akar, akkor mondom, ha jó tudod segíteni, akkor mindig folyamatosabb. Reméljünk stabil a cégünk, és akkor folyamatosabb tudod segíteni.
2: És ezt megkérdezhetem, most ez egy nagyon furcsán fog hangzani ez a kérdés, de mégiscsak ugye onnan indultunk, hogy 300 dollárból nehéz kijönni, szóval ez egy üzleti vállalkozás, hogy ti, hogy mondtad, hogy a speciális olimpiában kevés a reklám, hogy ti miért csináljátok ez a te iniciatívát, a te felőlegyőn, vagy ez egy cégkultúra, hogy szeretnétek támogatni, és a profitoknak akkor egy részét, vagy ebbe van egy, szóval, hogy gondolom azért ez főleg egy ilyen filantrópia.
4: Igen, én jöttem Magyarországon, és onnan nulladól kezdeni üzlet, de Európában, nem csak Magyarországon, egész Európa fő üzlet az keleti Európára. ebbe sikerültem, és ide vagyok Magyarországon, és amikor kezdeni sikerült valamit, akkor gondolok, inkább kell köszönöm ezek a ország, mert itt élek, itt minden nap itt vagyok, és inkább csinál valami jótékonyság dolog.
2: Hát ezt jó hallani. Ezt jó hallani.
3: Azt szeretnénk kérdezni, hogy picit így a teniszre egy kanyarodjunk vissza, hogy egyébként mennyire követette a teniszt? Szóval, hogy mondtad, hogy amatőr teniszező is vagy, gyártatok teniszcipőt, de egyébként mennyire nézed a teniszt, és hogy egyébként hogy látod most a magyar, egyébként a kínai tenisznek az állapotát, szóval, hogyha esetleg erről tudnánk beszélni.
4: Ez jó kérdés. A kettő ország teljes más, teljes kultúra is más, ember is, 10 millió ember és 1,4 milliárd ember között, több mint a 100 szorozat ember Kína, mint a Magyarországa. De viszont a világ ranglistából nézni, akár férfi, akár nő, Magyarországa van annyira top 100-ba, Kínában kicsit többet, nincs dupla.
3: Igen, igen, igen.
4: De ha az emberképes nézünk, akkor inkább több mint a több 100. Ha egy magyar ranglistában, akkor 140 kell kínai. És de óriás nagy Kína. Most nagyon sok fiatal tenisz tanulni, készíteni, mert van tudod a kínai, most utolsó Francia, Párizsba olimpik bajnok, a kínai hölgy, Chen Qingwen, ő utána lengette kínai szeretni tenisz, de 1,4 milliárd ember országból, ha mindenki nagyon szeretni tenisz, ez óriás hátra utána. És nagyon nagy fejlett Kína a tenisz szempontból, mondjuk a nagyon-nagyon fejlett. Akár most láttad a 4-5-6 ranglista top 100-ba, de egy éve, két év múlva lehet dupla. És megint több utána.
3: Tehát azt mondod, hogy most van egy nagy felívelés a tenisznek, vagy jobban látható?
4: Igen, ez Kína, de Magyarországa a 10 millió ember, ez csoda.
3: Igen, igen.
4: Igen. Hogy mondja, Focsovics.
3: Focsovics, igen.
4: Ja, Focsovics már légen is tudod, a nagyon jó ranglistában, és most a kettő főcs is nagyon jó. Milyen Ágia. Anna.
3: Igen, igen. Udvardi Anna. Igen,
4: igen, igen. Még a Panna is igen, nagyon igen, jó. Igen. Ez nagyon jó. Hallom most pontosan Kínában van ezek a magyar sportolós.
2: Meg egyébként a másik top százasunk a férfiaknál, Marozsán, ő negyed döntőig ment most az egyik kínai.
3: Ja, igen, most bocsánat,
2: az egyik kínai versenyen, ami most a 250.
4: Fábián a döntőbe. Tegnap halad döntőbe volt a Kínában.
2: Negyed döntőben.
3: Negyed, igen, igen.
2: És kikapott a francia selejtezőstől.
3: Nem, azt akartam, hogy tavaly ugye a Shanghai ezres tornán volt negyed, vagy nyolcad döntőben, azt hiszem az volt az eddig legnagyobb
2: Kínában jól megy a magyaroknak.
4: Ismerle, aki Szavai Ági, ő volt a China Open bajnok. Igen.
3: Az lehet, hogy olyan 20 éve lehetett, nem? Körülbelül, vagy kicsit több.
4: 14 éve.
2: Igen, igen, ő már régen bajta. Egyébként most így ilyen empirikusan, ha nem tudom, így szabad így fogalmaznom, de hogy az a, ugye mondtam, hogy a Lórién, meg biztos sokan, akik követik a profi teniszt, szerintem volt egy ilyen annak a tudat tosodása, hogy, hogy megjelentek a nagyversenyeken, 250-eseken, 500-esokon, és aztán a 1000-eseken, Grand Slameken is kínai játékosok. Nekem mindig kell az új játékosoknál egy, nem tudom, egy, két, három, négy alkalom, amikor így, hogy oda jusson első, második, harmadik fordulóba, és akkor elkezd így megragadni. És emlékszem, ez egy viszonylag friss élmény, egy ilyen pár éves élmény, hogy egy-két kínai játékost már megjegyeztem, és tudtam, hogy ők ott vannak. Szóval igen, valószínűleg már az olimpia előtt már elkezdődött
3: ez a... Női vonalon azért már ez komorábban...
2: Ja, persze, voltak ugye Grand Slam bajnokok.
3: Roland Garros győztesek, igen.
2: De a fiúknál én nekem ez egy újabb dolognak.
4: Ez új, de most fiú is nagy elős.
2: Nagyon, igen.
4: Már lang listában 50 belül lett van.
2: És azt nem is tudom, hogy látod-e, hogy én... tehát az edzői gárda, meg az utánpótlás, hogy ez egy, a tenisz, szaktenisz oktatás, az egy ilyen import dolognak látod, hogy mondjuk Amerikából, Európából hozzák
4: import
2: az edzőket?
4: Igen. Ez csak Európa, Amerika jó. De nagyon sok most is külföld mentem.
2: Ja, értem, tehát külföldre mennek.
3: Nem csak Kínában, van. Aha.
4: És több mint a fele időként külföldre. Ja, ide-oda is ez jó alany.
2: Igen, mert nekem egy kicsit ez lehet, hogy egy ilyen kritika is a tenisszel kapcsolatban. Én vannak ilyen, tehát vannak azért stílusok, még maradtak a teniszben. Én például szerintem tök érdekes azt meglátni, ha így van, hogy van mondjuk egy cseh tenisz stílus, az, amit hogyha visszanézel pár generációt, akkor van szerintem egy ilyen felismerhető, mondjuk a csehek, hogy a Berdych játszott, hogy most a Lehecska, de egyszer lehet, hogy azért, mert a Berdych edzette a Lehecskát, mert mondjuk a Korda tök máshogy játszott,
3: mint ezek. Amerikai.
2: Az apja,
3: vagy így, igen. Mondjuk egy generációval korábbi őr, mindegy, de...
2: Igen, ott lehet, hogy kihagytam akkor egyet, de hogy én azért kicsit azt látom, hogy ilyen normalizálódik, tehát hogy elmosódnak a határok, és tök jó lenne, mint ahogy nem tudom, nem értek a pingponghoz, de ugye volt ez a különböző fogások, ugye. Igen. És akkor el tudom képzelni, hogy régebben még tényleg az volt, hogy aki mondjuk Ázsiából jött, meg aki Európából, akkor az ütőfogásból fel tudtad ismerni. De ezek a kínai játékosok, akiket néztem, és nagyon-nagyon képzettek, hogyha most csak azt látom, van egy ilyen, nekem felszokta dobni a Facebook, hogy csak a sziluettet látod a játékosból, és ki kell találni, hogy ki az. És egyébként nagyon nehéz, még a sztároknál és a top 10-nél is, hogyha nem látod, igen, csak az...
3: A mozgás
4: alatt. Mozgás. Kumi is. Az maga ütőben kumi, az is számít.
2: Ja, igen, ez van a technika.
4: Van nekünk volt az a tenisz klub.
2: Igen,
4: az
2: a gumi.
4: Nagyon számít, milyen milliméter vasztag, ilyen minőség, milyen csúcsás.
2: Csak hogy tök jó, tehát hogy ezeket a jó új kínai most fiújátékosokat veszük, a stílusuk olyan, hogy lehetne egy amerikai játékos is. És én elképzelek mondjuk egy olyan tenisz világot, ahol jobban, tehát lenne egy felismerhető stílus, mondjuk a kínai stílus, vagy az európai, az lehet, hogy egy, nem tudom, izgalmasabb lenne nézni, mert most nem annyira van ilyen, nem?
4: Nem hiszem, van ilyen, mert összesen tenisz történetben számít, Kína nagyon lövét. Hát nincs fele, mondjuk 50 éve, maximum nincs 50 éve, maximum 50 éve is, akkor mondjuk egész ország 10 ember jár tenisz. És ezek nincs annyira valami maga stílus egyelő, de lassan lesz.
3: Közben ilyen. Meg nagyon sok a beáramló azért, már olyan értelemben, hogy nagyon sok verseny van most már Kínában, tehát az elmúlt 15 éve, tehát 2008-tól kezdődő, a 2008-as Peking olimpiától kezdődően azért ugrásszerűen megnőttek ezek a versenyek száma, tehát hogy most már ugye a 250-es, a csengdói verseny volt, akkor még egy, a, most, még egy verseny volt, ugye kettő párhuzamosan.
2: Most párhuzamosan megy.
3: Ugye akkor Peking van, ugye Hongkongban is van verseny, ugye nem ebben az idősebben, hanem ugye az a téli időben, és ugye...
2: Tényleg,
3: és ugye ott lesz...
2: Shanghai,
3: ugye, amiben, ami nem sok, sokkal, tehát nagyon sok lett a kínai verseny.
4: Igen, és...
3: És a nézőket mennyire látottad, hogy érdekli az embereket a tenisz?
4: Tessék?
3: Hogy érdekli az embereket a tenisz? Tehát, hogy ezek a...
4: Még nem annyira.
3: Nem annyira, igen?
4: Annyira nem, mert lassan-lassan már teljes lesz más. Olyan kínos, mert mindenki szorgalmas. Uh-huh. És ha mindenki látta, az, ez jó a cél, jó a felé, uh-huh. akkor mindenki alafelé hutni. Uh-huh. És uh-huh. akkor... hogy találtad nagyon jó profi, nagyon jó szuperember is, hogy találtad.
3: Tehát azt kell, hogy meg kell mozdulni a lakosság, vagy hogy olyan a társadalomnak, hogy
4: többen tehát... ember, igen. Most, mint a snooker is.
2: Uh-huh. Igen, a snooker is elképesztő, igen.
4: Igen, és hihetetlen a nagyobb pici gyereke, és nagyon ügyes, okos, uh-huh. és nagyon jól játszik.
2: És szerintetek az...
3: És ott is a mögött van, hogy sokan elkezdtek játszani.
4: Igen,
3: szerintetek, tehát
4: igen.
3: tömegessé vált
4: igen. a... Hát a hátnél nagyon sok ember, uh-huh. akkor már mindenki érzi. Például most az olimpik bajnok, a Zheng Jingwen, uh-huh. a hölgy, a lányom. De most a 21-22 éves, és ő a világ a legmagasabb bevétel. Uh-huh. A sportolósba, meg nagy kína, és egy szigelőt lengete olyan támogató önbe hozzá.
2: És szerintetek, vagy szerinted az ütő, az ütő sportos kultúra, tehát a badminton, és mondjuk kezdjük az asztali tenisszel, hogy az segíthet, vagy ez nagyon naív azt gondolni, hogy azért, mert van egy nagyon régi asztali tenisz kultúra, az segíthet más ütősportokban, mondjuk a tenisz?
4: Ütő, nem, az nem. Ütő kínaiban, Európa világon mindenki is lesz, és ugyanaz lehet, csak a technika van nagyon zár olyan technika, senki sem mutatni. Csak mikor veszenkor, akkor használ.
2: Igen, de hogy a, szerinted...
4: Az asztal tenisz mondta.
2: De hogy az asztali tenisz, nem gondolod, hogy az, hogy mégiscsak azért van nagy hasonlóság az asztali tenisz és a tenisz között, és hogy nem lehet az asztali teniszből átvinni valahogy kultúrát?
4: Mert asztal tenisz nagyon stabil, nagyon hosszú történés, más technika, nagyon tenisz nem. Aha. De... utána nem tudom, szerintem minden lehet.
2: Aha, igen.
3: Jó, de az asztali tenisz az, amit nagyon-nagyon sokan játszanak, nem? Tehát ezt
4: persze,
3: lehet
4: ez sokan. Ország
3: tehát lehet népsport. Tehát
4: népsport, értem, abszolút, igen.
3: A tenisz nyilván nem az, ilyen értemben azért persze talán még mindig ilyen réteg sport, ahogy mindenhol. Igen, az egy érdekes felvetés, hogy vagy egyébként ilyen nemzeti specifikus sportkultúrák vannak-e a teniszben, de egyébként biztos értelemben vannak. Egyébként most eszembe jutott az oroszok példája egyébként, abban a tekintetben, hogy nagyon egy időben nagyon sok orosz Amerikában képződött, tehát hogy amit mondasz, hogy én értem a tenisz. A tenisz ugye a Sharapova, tehát hogy de egyébként tulajdonképpen minden olyan ország, ami nem egy nagyon erős teniszkultúrájú, vagy hát nincs annyi versenyző, elő vagy utóbb muszáj mennie, tehát hogy nagyon nemzetközi ez az a dolog, tehát nem, egy kínai nem maradhat Kínában, ha fejlődni akar nyilván, tehát hogy...
2: Ja persze, csak az én, nekem ez egy, azért egy tézisem lenne, és szerintem vele jól, tehát hogy valószínűleg az úgy van, ahogy ő is mondta, hogy azért az asztali teniszt még akkor is, hogyha ez egy ilyen nagyon nagy leegyszerűsítés, azért közel érzem, vagy közelebb érzem a teniszhez, mint mondjuk egy nyilvánvalóan egy, nem tudom, egy labdasportot, vagy egy csapatsportot, vagy ami tök más. És lehet, hogy valamiféle ilyen mentalitást át lehet oda menteni, és vagy át lehet oda transzferálni, és akkor abból tud profitálni a
3: De ha lehetett volna, akkor ez megtörtént volna, nem?
2: Tehát, hát hogy nem, mert nem tud, túl rövid a az az idő, amit meg tudunk figyelni. Lehet. Na mindegy, ez majd kiderül.
4: De tenisz kicsit messze, mint a asztal tenisz. Igen.
2: Értem.
4: De nagy a fejlett Kína. Én úgy gondolom, 2 éve múlva mindig top 10-ban van Kína. Ez lehet, de nem hiszem.
2: Két év múlva azt mondod?
4: Mindig lesz top 10-ben.
2: Teniszben?
4: Igen, igen. Ez nagy. Kína most... Más, mint a Európában. Ha egy ember sikerült, mindenki úgy akar.
3: Aha. Tehát ott áttörés kell, ugye? Ezt mondtad, hogy kell egy ember, aki egy húzó ember.
4: Igen, igen. Minden egy jó példa. Világos, most olyan jó példa. És az a különbség.
3: Én azt szeretném kérdezni, hogy egyrészt te mozogsz a képzőművészetben, te magad festőművész vagy, fotográfiában, fotoművészetben, sportban is. Mind a kettő olyan terület az emberiségnek, ami így országokon között is tud kommunikálni. Ezek tulajdonképpen nyelvek, ilyen elég univerzális nyelvek. Hogy neked mi a viszonyod így a sporthoz és a kultúrához, mert hogy te mind a kettőben így jelen vagy, és ugye a magyar-kínai kapcsolatoknak az alakításában is.
4: Igen, ez érdekes. Nekem mondjuk élet más. Kínai vagyok, és itt él Magyarországon, már 36 éve itt él Magyarországon. Nem tudom, jó beszél magyar, de majdnem fele magyar vagyok. Mert több élet, mint a Kínában. Beszél magyar, üzlet foglalkozni, közben fotó festeni, meg tenizesni, és mindig Kínába utazok, mindig van ma teniszcsoport, járunk együtt, járunk vacsora, utána hónap fotoművész oldala, együtt beszélgünk minden, utána hónap után már festőben, és sok író, és jó barátom. Akkor az is más csapat, és utána meg üzlet. De üzlet van, és van sokféle. Tudod, a sport, nem, ti aztán sport, de nálunk más. Nagyon sok, mondjuk, futá, cipő, keső, vagy milyen gumicsizma, vagy papuc. Ez minden különböző gyár, különböző ember ismere. Utána Magyarország ugyanaz, ilyen, olyan. Ez, mondom, minden kell foglalkozni, és minden egy kínai bazam, tudod. Ez minden tud, de minden nem tudod, jó.
2: Erről beszélgettünk, mielőtt elkezdtük az adást.
3: De ilyen, hogy te közvetítesz is azért azt, tehát, hogy innen oda, onnan ide, tehát, hogy azért ez megvan benned, nem? Szóval...
4: Igen, muszáj, de ez szerintem nekem jó élet. Tudod, most... mindig a fotóra láfeszteni. Ide Magyarországon is sokszor ilyen kiállítás, Kínában most éppen, szeptember, Kínában is ilyen kiállítás, és olyan ember kérdezni, hogy. Én mondom, én mindig vezető vagyok. És azért olyan vezető ötlet, és kevés ember fotóval lefeszteni.
3: Igen, igen.
4: Egy fotó az fotó, de én fotóval olajfeszteni fettem. Ez, mert teljes vezető vagyok.
2: És vagy annyira vegyes, hogy amikor a témáit választod a festészetednek és a fotónak.
4: Az is nagyon vegyes.
2: És teniszt is beszoktál vinni? Vagy azt nem annyi? Mármint, hogy a témának, hogy mit tudom én, elmész mondjuk egy teniszversenyre, és ott fotózol, hogy van ilyen?
4: Egyelő nem, Anila, mert mindig, eddig mindig teniszpályára megyek, és csak teniszütő hozni. De más példám most a hétvégé vasárnap Kapuvárba Wing Marathon, De én több ember kérdezem, mert én futni jó, mondom nem.
3: Viszont te fotózni.
4: Fotózni kell, nincs idő futni. Hát, mert fotó közben van olyan rendes fotó, van olyan nagyon lassú, hogy mondom,
3: hosszú expozícióval, vagy?
4: Lassú.
3: Vagy lesú.
4: Nem tudom, hogy milyen. Hogy milyen
3: gépnyitás.
4: Igen, mozog emberek, és olyan fotó is csinálok, és stílus, most mondom stílus. De olaj feszménybe, akkor is van abuszta, van tájkép, van emberi, potlé, van mindenféle festeni. Nincs, mondja, na jó, mint a sok festő, mi is csak egy egész életben csak egy fajta. Nekem más. Igen.
2: Még azt két dolog, ami kicsit így a bulvár oldal, de hogy így ne maradjon bennem. Az első, az nem annyira bulvár, csak így szeretném ezt is picit ebből a cikkből tanultam meg, mert én azért így a legjobban azt látom, hogy itthon mi történik, de hogy a Wink egy utáltál is rá, hogy azért is szoktál utazni, mert az üzlet miatt, a Wink miatt. Tehát a Wink egy nemzetközi cég, és ha jól értem, nem csak azért, mert mondjuk a gyártás Kínában van, hanem máshol, más országokban is történik eladás.
4: Magyarországon is van
2: gyár,
4: a Flöcs Pabuc, a Kabóvába. Igen, és mi állunk nagyobb a Kínából hoz be, de úgy próbál Európába készíteni, gyártani. Most jó sikerült, tetszik szeretni, de minőség jó, és ember jó. Mondja, ez magyar termény, az is számi. Jó ez.
2: És tehát a terjesztésben, tehát az eladásban is így Európában, sok országban jelen vagytok? Tehát...
4: Igen, most nyugati Európában is jó megy, Németország mondjuk.
2: Akkor tudom mondani tudjuk mondani német barátainak, hogy próbálj ki a Wink cipőt. Én Németországban tanultam, és ott sok teniszes barátom van, és akkor majd...
3: Nekem csak barátom, de majd mondjuk neki.
4: Köszönöm szépen.
2: A másik pedig, Lóri már pedzegette, de hogy így van egy ilyen vonal is itt a műsorban, hogy hát ugye követed a teniszt, az kiderült, hogy tudod például, hogy hány kínai játékos van a top 100-ban, de hogy a profi teniszt, tehát szoktál-e profi teniszt nézni, mondjuk a Grand Slameket, és ha igen, akkor van-e kedvenc játékosod? Ez a bulvár rész, bevallom, csak erre mi nagyon sok mindent felszoktunk fűzni. Igen. Meg igen, ez egy ilyen jó vitamin
4: nemzeti közé?
3: Igen.
4: Az a náda, mindenki szereti, de Federer az legjobb. Légi Ágási, az Sampras, ezekkel szeretem nagyon.
2: Szóval a... Jó, mondjuk...
3: Akkor a klasszikusok, azt lehet mondani most, mert a Federer és Nadal is klasszikus lett.
4: Igen, akkor az is nagyon jó.
2: De mondjuk az is a válaszodban, az is kiderül, hogy te nem... Tehát, ahogy mondtad, hogy Sampras Agassi, azért ott az egy ilyen...
3: Riválisok
2: voltak, és azt mondod, hogy mind a kettőt szeretted, aztán említetted Federer Nadalt, akik óriás riválisok voltak mind a kettőt szeretett, akkor ez egy ilyen jó, ilyen pacifista megközelítés.
3: Akkor nincs egy kedvenc.
4: Nincs, igen. Szerintem ez mind a kettő jó nekem.
2: Meg ha jól tudom, ha jól figyeltem, meg utoljára tegnap láttalak teniszezni, szóval friss az emlék, hogy te egy kézzel ütöd a fonákot, ugye?
4: Milyen?
2: Egykezes fonákot.
4: Mind a kettőt.
2: Na, azt is. Is. Aha, wow. Okay.
4: Is.
3: Akkor vegyes vagy mindenben, emberes vagy.
2: Igen.
3: Hát meg nagyon köszönjük, hogy eljöttél. és beszélgethettünk.
4: Igen, köszönöm szépen, csak nem annyira jól tudom beszélni magyar.
2: Ezt a végén akartam mondani, hogy ez nem igaz. Ez jobb, nagyon jól beszéltél,
3: és nagyon követhető volt.
2: Nagyon jól beszélsz magyarul. Akarlak,
4: jobban beszél, de ilyen, tudom, én mondom, bazant, minden tud, minden nem tudok, jó.
2: Na ez, baj. Ez sem teljesen igaz, mert ez egy másik tézis, hogy három dolgot szerintem azért meg lehet jól csinálni, és lehet, hogy aztán egy idő után már tényleg nem annyira, a reneszánsz ember az már nem annyira működik, de hát igen, kínaiul mi nem tudtunk volna most itt beszélgetni, úgyhogy...
4: Milyen jó, hát kínai beszél, akkor jó, tudok, bondosabb.
2: Úgyhogy igen, nagyon köszi, és találkozunk a pályán.
3: Így van.
4: Örülök, majd járzunk a pálósz, vagy singli is.
3: Az is jó lenne. Ja. Hát köszönjük még egyszer.
4: Én is köszönöm.
3: Sziasztok, hallgatók.
2: Sziasztok.
4: Sziasztok.
5: Lakmacsun Rádió. Lakmacsun Rádió műsorkészítői az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
6: A Lakmacsun Rádiót az italműhely támogatja.

boy, you smoking red. You had that.

0: Mémelés. Művészetes. Szóval táncolnak, így pörögnek, van ez a ugye így valahogy így, igen. És akkor egy csaj, a srác, a csaj, igen, Róz, a Leo, a Jack, meg a Róz meg én, és akkor a Róz mondja, I'm mentally ill, a Jack mondja, I'm an alcoholic, let's open a gallery.
1: Lamacsony Rádió.
2: Török pizza online rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Tíkat, szöcske, kóla 2016 óta.
3: A Lamacsony Rádiót az italműhely támogatja.
4: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Jemen, Zambia és Zimbabwe nemzeti himnuszait egyszerre.

az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadúr, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek. Tartsatok velünk!

0: Ez itt az ADK kiadó két tagja, akiket beledobtak a vulkánba. Janis Joplin.
1: És Zajos Laci.
0: És Zajos Laci. Check my WhatsApp. Mi újság van, Viktor? Hogy vagy?
1: Nagyon jó. Úgyhogy megkérdeztem főnök, hogy hogy vagyok, és mondom, jó, mert mindig azt mondom, hogy jó, most mi a fasz mondják. És akkor és visszakérdeztem, és te, és elkezdett így panaszkodni.
0: Azt mondom, hogy is elbőgte magát. Annyira jó esik, hogy megkérdezte.
1: De ilyenek, hogy everything's bad, I'm bad, terrible, blah, blah, blah, blah. És így elmondta, így néztem rá, ő is nézett rám, és mind a ketten egyszer elkezdtünk röhögni.
0: Király.
1: És akkor mondtam neki, hogy hát, faszi, ez egy menedzser élete. És akkor is tudom, hát igen, aztán így kimentem.
0: De ebben van valamennyi kultúrális különbség is, nem? Hogy lehet, hogy korábban, hogyha megkérdezik tőled, hogy hogy vagy, akkor válaszolsz, hogy hogy vagy. Ezzel szemben Magyarországon inkább az amerikai stílust követjük, szerintem most már, hogyha megkérdezik, hogy hogy vagy, főleg egy kollégát.
1: Jó, hogy jól minden rendben, az kiugrasz az ablakon.
0: Így van.
1: Leugrasz az dohányzó erkélyről.
0: Beveszel egy levél frontin.
1: De hát azt mondja, jól volt.
0: Na.
1: De most mit kellett volna nekem mondani, hogy hezitálok azon, hogy urológushoz vagy bőr és nem voltak gondozom anyák, és akkor...
0: És a rádió hallgatói nem írják meg.
1: De várj, csak magának is pénisze van, és szerintem nézzük meg, hogy magáim milyen.
0: Magázottok? Ja nem, mert angolul beszéltek.
1: Amúgy igen.
0: Nem angolul beszéltek?
1: Hát de az a úgy vettem le, hogy az a szabály, hogy aki a főnököd, vagy nagyon tiszteled, azt így miszterezni kell, és akkor így miszterezem.
0: Miszter és vezetéknév?
1: Aha.
0: Aha.
1: Ja. Az mégis fura, az a... hogy van egy orosz faszi, aki is a főnököm, ő ilyen izébe, ilyen, hogy hivják azt így szervezetet, hogy...
0: Sőt, úgy jött, hogy bro.
1: Vagy a részlegileg, és akkor őt is így miszterezem valamilyen. De hát nem mondta, hogy ezt hagyjam abba. Végülis, amikor tényleg megkérem, engem is miszterezett egy ilyen nagyon fiatal gyerek, és akkor kérdezte, hogy így ezt folytassa, és így mondta, hogy ne.
0: Semmiképp. Ha megkérdezted, azonnal hagyd abban felrúgva.
1: Nem azt mondta, mint az amerikai filmekben, hogy Mr.
0: Az apám volt.
1: Igen. Bár ő azt mondja, hogy Mr. Viktor, szóval igazán...
0: Ó, Istenem.
1: De mondtam, hogy azt a jó szokás...
0: Szerintem tudod, mik a legjobb...
1: De azt a jó szokásod, hogy egy baklavát hoz nekem be az irodába, azt tartsa meg.
0: Azt tartsa meg, de
1: amit te dobjuk.
0: Azokat a vicceket nagyon szeretem, amikor például van egy ilyen, hogy izé, Mr. Minute, tudod, van mondjuk az a bolt, és akkor, is there a Mrs. Minute?
1: Hoppá.
0: Ez szerintem a jobb poém.
1: Miért? Ezt nem értem.
0: Nem tudom. Milyen punk ügyi fejleményekről tudunk beszámolni? Milyen koncertek voltak? Nem voltam szerintem koncerten. Na most kimaradt egy hét, ugye?
1: De az szokásos izé, hogy olyan koncertekre, amikor mi játszunk külföldön, azokra magyarázunk, hogy ezeknek...
0: Ja, mert azelőtt volt a legutóbb, ugye?
1: Rohadt talajbaszó magyaroknak, hogy így...
0: Na figyelj, akkor most
1: elmondjuk... Mikből maradt ki az, aki nem sikeres?
0: Most elmondjuk, hogy mi van Nyugat-Európában. Játszottunk a bécsi Fensterben.
1: De várjál, előtte nem volt itt valami? Vagy valahol valami? Fasz sem emlékszik rá.
0: Hát az játszottunk a Lamacson támogató bulin, de szerintem arra már beszéltünk, nem?
1: Valószínűleg, meg az annyira volt ez érdekes. Legalábbis én úgy voltam, hogy megérkeztem, 15 perc múlva játszottunk, lenyomtuk. Kicsit beszélgettem más műsorvezetőkkel, elszívtunk egy cigit, csak egyből kellett DJ-zni, és ezt miután végeztem, utána az volt, hogy akkor menjünk haza, és gondolom, jó, még elszívom ezt a cigit. Nem tudva azt, hogy mindenki körülöttem fog állni, és nézni, hogy én ezt a cigit, ezt, hogy milyen gyorsan szívom el, vagy nem szívom el.
0: Szörnyű, ezt kellett volna elmondanod a főnöködnek, akkor megkérdezted, hogy hogy vagy.
1: Go to a show! Try to smoke some joints. Everybody staring. Not cops.
0: Friends.
1: So-called friends. Who tell you?
0: Amici.
1: Do more drugs, more faster, because we wanna go home.
0: Ja, aztán elmentünk a Bécsben, játszottunk első nap, és ott lemaradtunk az első fellépőről, amit nagyon sajnálok, és...
1: Ez milyen zenekar? Vad vagy szép?
0: Inkább vad, azt hiszem, de nem láttam még őket én se soha.
1: Akkor nem arról beszélgetettek aztán a boltban másnap, ugyan, mint a Plastic Tones, vagy de? Itt volt valami...
0: Beszélgetünk a Plastic Tones-ról, magáról.
1: Igen, mint hogyha mondta volna, hogy valami... Vagy van valami zenekar, aki a Strawberry Switchblade?
0: Így azok van, az állási szponzorok feldolgoztak egy Strawberry Switchblade számot, de amúgy nem
1: de ilyen. És aztán berakta azt a számot, nem? És ez egy szép szám volt. És azt hittem, hogy akkor a Harsh Response, hiába ilyen a nevük.
0: Inkább ilyen...
1: Ilyen zene. Akkor nem.
0: Szerintem nem, inkább ilyen... Hát most, hogy mondjam, ilyen brit anarchó, de inkább a dallam, abból inkább a dallamosabb fajta, mint mondjuk a Flux of Pink Indians, vagy az Existence, de közben nem ilyen, tehát nem egy Strawberry Switchblade, vagy egy Anarcha and the Poppy, meg ezek a nagyon dallamos, de mondjuk a Zounds-nál vadabb.
1: De mi a Strawberry Switchblade, az nem már inkább ilyen izé volt?
0: Az tweepop, az...
1: Ja.
0: Ja, de, ez de, a... de. Ez a C86,
1: Creation, vagy
0: nem, vagy inkább az a...
1: De ez nem ilyen híres, híres is volt. Azt hiszem, nem az van, hogy az Wuhan az a, aki játszott az a, amikor fennültünk a Páholyba, és akkor
0: Koilos faszi?
1: Null András megalázott minket, akkor annak a faszinak a felesége volt a Strawberry Switchblade-es.
0: Tényleg, azt nem tudtam, viszont nem alázott meg minket az András. A sőt, megdicsért minket.
1: De ott ültünk, és akkor így elkezdett név szerint mutogatni rá, mint egy tipikus osztályfőnök, hogy hát sorban mindenki jól van, láttam ott a hangulat, azért meg.
0: Azt mondta, hogy lehet oda is menni fel, mert ott vannak a menők.
1: És akkor mindenki nézett, hogy mi van? Na de majd, 2 hét múlva.
0: Visszakapja.
1: Visszakapja, amikor nálam lesz a mikrofon, nálam meg a csengő.
0: Így van.
1: Csengeted, Milord.
0: Ja, szóval őróluk lemaradtunk, pedig többen is azt mondják, hogy ők most a legjobb bécsi zenekar, úgyhogy majd meg kell őket hívni a kriptába, hogy ez kiderüljön. Viszont...
1: Viszont mennyit abban volt részünk, hogy kuriózum vagyunk kint, és akkor mondjuk Bécsből lehet, hogy már többet játszunk, hogy gyakrabban, mi Budapesten.
0: Hogy érted, hogy kuriózum vagyunk?
1: Hát, hogy ott ilyen, ott így, hogy az emberek eljönnek, és akik megnéznek, meg ja. Táncolnak, meg érdeklődnek, vesznek dolgokat, meg így ilyesmi, nem csak azt, hogy ti nem osztottatok még fel? És nem, és nem is akartok? Biztos, hogy nem akartok?
0: Van ennek még értelme?
1: Van ennek értelme, hogy akár meg is öleted magad, és akkor kettőt egybe lerendezed.
0: Elszívottad azt a cigit? Mert mennénk. Szóval volt meg a Tonal Shift, akiket én láttam sok évvel ezelőtt, amikor a Berosszás turnézott az Algarával, akkor játszottunk abba a Punk a Hüt nevű én helyen. Ott voltál már?
1: Hardcore volt, nem voltam soha.
0: Az amúgy tök jó hely is, kár, hogy nincs több koncert ott Bécsben. Csak azt mondom, hogy laknak emberek, és azok nem szeretik annyira, ott ilyen felfordulás van.
1: Én arra azt hallottam, hogy az nagyon durva, és így Bécsben az ilyen kaotik punk hely.
0: Hát, hogy mondjam...
1: Gondolom, a bécsi kaotik punkok azok kb. Budapesten az átlag punkok.
0: Hát nem? Szerintem kb. Az van, hogy tudod, az EKH az ilyen, ilyen anarchofasiszta, szuper PC rendőrség ott, hogyha viccből azt mondod, hogy burzum, akkor felakasztanak, és akkor ők meg ezt szerintem nem veszik. Tehát, hogy az ilyen lazább helynek tűnt, de most egyetlen egyszer voltam ott, úgyhogy nem tudom, de ott is aludtunk, és tök, ott volt egy ilyen arc, aki ott lakott, tök aranyos volt.
1: És nem hallgattál búzumot kézből telóról?
0: Nem. Na, de hogy azt akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy akkor én láttam ezt a Tonal Shiftet, és a zene is egy kicsit másmilyen volt, és teljesen más felállás volt. Akkor a Béla énekelt, és kb. A Disclone-nak a tagjai...
1: De ez jó régen volt, nem?
0: Hát, egy 5 éve. Ja. És most a Béla meg gitározik, és egy másik fasz énekel. Viszont ami érdekes, hogy azt mondom, a Bélának az összes zenekar olyan, hogy ők nem írnak együtt számokat.
1: A punk zenekarok azok olyan, mint a kutya, hogy egy év az 6-nak számít.
0: Szóval. Na, ez igaz. De hogy azt mondom, neki minden zenekar olyan, hogy ők nem írnak együtt számokat, hanem ő megírja az egészet. Tehát, hogy utálja azt a folyamatot, amikor így együtt kell megírni a számokat, mert hogy ilyen túl lassú, meg így nem tudom, így idegesíti. És ezért úgy szeret zenélni, hogy megír mindent, elküldi, és akkor tanuld meg, és akkor eljátsszuk. És azt mondom, hogy ez a Tonal Shift is ilyen volt, és akkor nekem azt mondta, hogy tudod, ez a...
1: Tonal Shift.
0: Igen, amúgy elég Tonal Shift. De hogy akkoriban azt mondta, hogy tudod, ez az első 6 Discord kislemez, hogy azt akarta játszani. És nem tudom, hogy ez még mindig olyan volt-e. Akkor nekem sokkal
1: hát
0: jobban
1: nem,
0: feltűnt.
1: Nem,
0: akkor sokkal jobban feltűnt.
1: Nem mondom azt, hogy végignéztem, mert nem fértem be teljesen, és így az baj, hogy a fansterben pont abban a lépcsőgödörbe szorulsz be.
0: Az a legrosszabb, igen.
1: Nem akarsz szétizzadni, vagy
0: igen, éppen, hogy hallod, de nem lett semmi.
1: De igen, ez egy szar, és így kell ugyanúgy hallasz kintről, és inkább kintről néztem. De nem annyira idéztem meg az első 6 Discord kislemez. Mondjuk, ja. Nem tudom, azok pontosan még, de hogy...
0: Hát azt most ki is adták nemrég. Gondolom
1: régen. A Teen Idols, ja. Government Issue, Minor Threat.
0: Na gyerünk, tovább.
1: Hát Fate-nek nem volt kis tömeze, nem? Csak a Split.
0: Azt tudom, hogy kijött
1: hát volt a Subject to Change, de az...
0: Kijött egy... nem emlékszel, volt egy ilyen box set is most, nem olyan rég.
1: Double O talán, de nem tudom. Most így pontosan nem tudom ezeket, de hogy...
0: Nyilván mondom, én sem tudom
1: fejből. Ja, mi volt még, ami van egy... nem volt valami Youth Brigade nevű band?
0: SOE?
1: Az SOA, igen.
0: Minor Threat, Government Issue.
1: Teen Idols.
0: Youth Brigade.
1: Na, a Youth Brigade is átráltam.
0: És The Slinkies.
1: Azt vágom, csak így nem jutott volna eszembe.
0: Az nekem se az életben nem jutott volna eszembe, az volt elvileg a...
1: Na, ezek rám hasonlított.
0: És Minor Threatből meg kettő is volt, nem az első hatban, de... A Self-Titled is, meg a In My Eyes is.
1: In My Eyes.
0: Ja.
1: Mi volt egy Self-Titled, az In My Eyes, az Autostep, meg a Salad Days?
0: Szerintem igen, aha. Az első van a Filler, meg a Straight Edge, meg a Seeing Red, Small Man B, ezek.
1: Ja, várjál, igen. Van a... Vagy nem? Ez hogy jön? Van a magábaroskat faszi, vannak a bárányok, akkor van a Salad Days.
0: Ennyi, ezek vannak.
1: De akkor az In My Eyes...
0: Meg az In My Eyes.
1: De az In My Eyes-nak vagy a Self-Titlenek mi a borítója?
0: A Self-Titled a magábaroskat faszi, az In My Eyes az egy ilyen élő felvételnek, vagy élő fotó.
1: Ha. Na jó, ezt szerintem kimarad.
0: Na ez a Punk Portal fórumon 15 éve, ezzel a megegés makogással mit kaptunk volna? Na mindegy.
1: De legalább vegetarian is nem straight edge vagyok.
0: Így van. Aztán mi volt? Játszottunk mi, szerintem okésak voltunk, és a Hase-t én nem néztem végig Bécsben, de ott elég tragikus koncertet játszottak, mert szegény Mo az első szám alatt három gitárnak is elszakította az egyik húrját. Azt figyeltem, hogy amúgy ő sokszor szokott húrt szakítani, mert úgy pengett, mint egy barom állat, ilyen iszonyat erősen, és szerintem ilyen valahogy valószínűleg kemény pengetővel, meg rosszul fogja, vagy nem tudom, de egy Budapesten is elszakított egy húrt, emlékszem.
1: Nagy húrszakító.
0: Ja, viszont másnap játszottunk velük Grácsban, és kibaszott jók,
1: jó
0: és kibaszott jók voltak. Igazából nagyon meg is örültem, hogy őket hívtuk na ezt meg talán sehol nem mondtuk hivatalosan, de hogy a hiba a szűnapi bulinkra, hogy ők lesznek a külföldi zenekar, mert szerintem van.
1: A zenekarunk ilyenek, nem sajátunkra.
0: Igen, mert hogy van benne valami, tehát szerintem van rokonság amúgy az ő hardcore felfogásunk is a miénk között, és amikor legutóbb láttam őket itt a kriptában, akkor sokkal inkább éreztem ilyen, tehát akkor szerintem sokkal ilyen power violence-esebb volt. Vagy legalábbis volt ez a nagyon gyors kor.
1: De akkor nem fügtek rá annyira erre a nemzetközi hardcore.
0: Ja. És egy kicsit az mondtam is a Mónak akkor, hogy ismeri a Pissed Happy Children-t, és mondta, hogy igen, de hogy eddig eszébe nem jutott, hogy az hatással volt rájuk, de hogy valószínűleg tényleg ilyen hasonlítható.
1: Az nagyon fura, hogy milyen lelkesek, vagy nem tudom. Lehet, hogy ezek is ilyen kultúrás különbségek, vagy generációsak is, de itt ugye állunk így. Nem tudom, hajnali egy van, én már kb. Azon a szinten vagyok, hogy mindenre csak így, aha, és akkor az a...
0: Sajó Dávidba vagy már?
1: És akkor a dobos az meg ilyen, annyira örülök, hogy itt vagytok, és annyira boldog vagyok, hogy így lógunk, és ilyen, és én, fasz, állok itt, mint egy ilyen, kb. Itt így meglőttek egy nyugtató pisztollyal, és így valamiért így stabilan tud így, az, hogy minél beszélsz, jó, hát per. Kérdezgett, hogy mi van a pólomra írva, vrecsd pólomra, olaszul, látom, ami háború. Szóval azon gondolkoztam, hogy bazdnak ezek még ilyenek gondolkoznak, hogy mi van egy zenekari pólomra, egy porítóra írva, és csak mondjuk, hogy jó, biztos valami ízen fasság.
0: Ja,
1: ami
0: fura volt,
1: ami nekem fura volt, a vrecsd pólóval kapcsolatban azt, hogy megérkeztünk, és akkor ott volt egyik ikrek, melyik? A Laci?
0: A Laci, ha?
1: És akkor mondta, hogy vrecsd póló, és azon gondolkoztam, hogy te nem ilyen izé vagy, ilyen terpeszes izé, neokrásztos emós faszi, és ti is hallgattak ilyeneket, és gondoltam, ez fasza. De aztán arra is gondoltam, hogy végülis az a brigád hozta be annál a Maximum Rekendrólt is, meg ilyesmi szóval.
0: Ja, meg igen.
1: Disztróztak korai időkben, szóval.
0: Fanzinokat is, meg
1: ja.
0: Zenét is, ja.
1: Szóval ilyen változik a világ. Előbb-utóbb mindenki Vrecsidet hallgat.
0: Így van.
1: Vrecsidet.
0: Én sem bírom még úgy, tudom, hogy úgy kéne ejteni, vrecsid, de soha nem mondom ki úgy, szerintem az életben.
1: Mi, hogy mondod, vrecsitto?
0: Nem, úgy, hogy te, vrecsd. Valahogy ez beragadt, ezt így kell mondani, pedig nem. Na jó, volt még koncert. Ma lesz egy, a Lüger és a Sekret. De azt, amikor ezt hallgatják, az már múlt idő.
1: Előre mondjuk, hogy ez jó lesz. Igen. Majd nem, majd kiderül.
0: Nyomjunk zenét?
1: Nem, szerintem ez kívül nem volt koncert.
0: Ja, nekem az a Hase most megint ilyen, de akkor is, amikor itt voltak Pesten, akkor is azt éreztem, hogy az év egyik legjobb koncertje volt, és ezt tartom. Pedig nem az eredeti basszusgitárosuk volt, mert az utolsó pillanatban kiderült, hogy erre nem tud eljönni, és ezért beugrott valaki, és Budapesten már a rendes basszusgitárosukkal fognak játszani, és szerintem úgy jobb lesz még annál is. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy jöjjön majd el. Gondolja. Na, menjen zene, nem? Gyerünk!

0: Ez itt még mindig Zajos Lacó, meg a... vagy mit mondtam?
1: Kénköves faszpukkanás.
0: Igen, egyenesen
1: értő
0: a...
1: hallgatás. Zajos Laci.
0: Zajos Laci, egyenesen, valami, a, egyenesen a vulkánból.
1: Barátja mondta tegnap, hogy valami meg a Zajos Laci. És akkor mondta, mi Zajos Laci?
0: És ki volt a Zajos Laci?
1: Fogalmas, és nem tudom. Hasonlóan hozzám néha ő is izé. Szabad asszociál. Rászoktatom a szabad asszociációra.
0: Nagyon, nagyon helyes. Az első dal, amit játszottam, a Dagad Faszi a Flexből énekelt a Heavy Steps című dalt, a Perspex Flash együttes.
1: Mi lesz az a Heavy Steps, hogy olyan kövér, hogy...
0: miről szól az, hogy... Mi az, mi, nem az, hogy miről szól, mit jelent az, hogy Perspex?
1: Nem tudom.
0: Életemben soha máshol egyetlen egyszer sem hallottam ezt a szót, de most megnézem.
1: Hol le tudjam én ezt? Mi a nem tudom, ilyen bácsi angol tanár?
0: Zajos Lacó bácsi, az angol tanár.
1: Mr. Victor, English teacher.
0: A brand name for a strong, clear plastic made from acrylic. That people often... Ja, ez a plexi, szerintem.
1: Plexi...
0: Aha, hús. Szerintem ez a plexi, talán.
1: Plexi ember.
0: Érdekes.
1: Ezzel akkor ami a flexi, meg van egy ami a plexi,
0: Úgy tűnik. Az utóbbi időben úgy csalom el azt, amikor nem foglalkozom a rádióval, és gyorsan kell összeválogassak egy szettet, hogy játszom lemezeket, amiket nemrég vettem meg, mert azokra emlékszem, hogy azokat a közelmúltban hallgattam. Ez egy ilyen, ezt meg lehetett venni olcsón a bécsi lemezboltban, ahova elmentünk a koncert után, amiről már beszéltünk a korábbiakban. És ugyanilyen megfontolásból került a lejátszolási listába az amerikai Society-től a Pissgrave. Ez egy olyan zenekar, hogy ilyen az első kis lemezük, ami ilyen Velvet Underground-os, és akkor később meg ilyen Strowman Army copy lett, egy kicsit ilyen anarchosabb hangulata lett.
1: Ami valójában Police copy.
0: De ez a... Mi? Police?
1: Aha.
0: Miért?
1: Hát tudom, amikor hallgattam Strowman Army-t, akkor nekem az ugrabb ez, mint a Police.
0: Wow. Nem tudom, mint a rendőrség?
1: I'm an NYPD. Alien. I'm a legal alien. I'm a Strowman Army in New York.
0: Ez egy stimmel. Meggyőztél. A harmadik dal a... Fúha.
1: Te is elsütöd magad az új lemezt hallgatva?
0: Nincs még fent.
1: Csak egy
0: számon csak.
1: Szép a borító.
0: Én szeretem nagyon azt a zenekart, úgyhogy nem leszek, nem leszek partner a kinevetésében.
1: Ezért is kimoltál? Shaggy Stinger? Amikor ingyenesen voltak a felszabb téren, hogy mi a faszon?
0: Apám volt rajta természetesen, opa. Nem voltam.
1: És kinek szurkolt, Shaggynek vagy Stingnek?
0: Mi verseny volt?
1: Persze, minden
0: is.
1: Verseny.
0: Az Abuse SS-től volt a Marching Orders. Az a baj, nem tudom mi ez az Abuse SS. Azt hiszem az a Rip Peace Records adta ki, az ausztrál, nem vagy?
1: Yes.
0: És talán ők is ausztrálok, nem vagyok benne biztos. De fasz a...
1: Szerintem, az Attack SS van, az japán.
0: Ilyen...
1: Szóval ez is van, Abuse SS, mert megvetted a borítót.
0: Ezt nem vettem meg, ezt csak lejátszottam. Ez nincs
1: ja,
0: meg.
1: Ó, hát akkor lehet, ez nem valóság. Ez már egy AI. Ez az első, mi az első AI, ami beszivárgott ebben a
0: műsorban? AI Disclose. Amúgy ilyen kicsit ilyen Crusher Crust-os, meg kicsit ilyen Disclose-os, no. Szuperzajos, gyors,
1: szóval
0: hardcore.
1: Szóval aki promptolta.
0: Ez neked tetszene? Ha nem ismered, hallgass meg, szerintem.
1: Ez neked tetszene, hogy figyelné rá, hogy miket játszok le?
0: Hát az a másik, de azt már elengedtem. Ennyi. Azt hiszem az első kis lemezük, hogy legalábbis én most találkoztam velük először. Rettenetes a nevük. Én ezt az összes, majdnem az összes SSS név teljesen felesleges, szerintem is hülyeség. A negyedik...
1: Az LCD Sound System, az is LCD SS.
0: Majdnem, igen. A negyedik az az amerikai kaliforniai Hated Principles. Től volt a Rosemary's Abortion. Hát, hogy ezzel kéne meggyőzni a...
1: Ezek mint principiumok, vagy mint iskola igazgatók?
0: Jó, ez, amúgy egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy a principiumok, ugyanis ezek valószínűleg 16 éves kaliforniai gördeszkások lehettek. Lehet, hogy ezzel lehetne meggyőzni az ilyen pro-life aktivistákat, hogy ha Rosemary abortálta volna zigótát, ami benne volt, akkor nem szülte volna meg az antikrisztust. Hát az a sztori, nem? Hogy belerakta bohócot a fiókba az ördög. Aztán az ötödik szám...
1: Az lett volna király, hogyha arról szól, hogy az ördög az ilyen egyészekes kalandra meg ledikkeli ezért Rosemary-t, és akkor nem akar, hogy megtartsa, és a Rosemary meg fogom tartani. nem öleltek meg.
0: Testem az én.
1: De nem érted, ez sátán, mert de én Istenem vagyok, és nem öleltem meg egy gyereket, és fel fogom nevelni, és te el fogod vinni vasárnaponként. Mickey Mano koncertre,
0: dodgemezni. Lucifer, Belzebub.
1: Eljössz majd a kibaszott ilyen izékre. Mi az, amik előadnak a gyerekek ilyen fasságokat? Ez hogy hívják? Előadásokra.
0: Megtudom én.
1: Neked elmentek a szüleid? Az élettél ilyen jó gyerek?
0: Szerintem anyám elment. Hát nem hiszem, nem tudom. Szerintem igen, elment.
1: És az izék jöttek?
0: Hamar elváltak a szüleim, úgyhogy voltak azért
1: ebben. Hát akkor többen kellett volna jöjjenek, nem? Az izék jöttek a szülőknek a párjaik?
0: Hát... Nem tudom. Nem sok ilyen
1: az,
0: volt.
1: Az igazi akarnó gyerekek elérik, hogy az apja barátnője is eljön a előadásra anyák napján.
0: Nem, olyan nem volt. Szerintem a nevülapám az volt. Hát, de szerintem lehet, hogy ő sem. Nem tudom, nem emlékszem erre. Lehet, hogy ez egy ilyen lezárja a tudatom, tudod, mert ott van valami para. Szerintem anyám talán eljött ilyenekre. Egyszer emlékszem, ilyen második osztályban volt ilyen.
1: Eljöttek, de egyszer az volt, hogy valami jelmezt is csináljon anyám, ezért egy ilyen plusz átomat, amit szeretem, azt egy báránykát kibelezte és szétvágta, hogy csináljon belőle ilyen nyuszi fület, hogy jelmeznek. És így,
0: szomorú voltál miatt?
1: Hát igen, meg értetlen, hogy így, de ezt miért csinálod? Hát meggondoltam, ez ilyen kedvesség. És így, hát az a rész, hogy csinálsz, hogy jelmezt, az kedvesség, hogy kibelezed egy játékomat, amit szeretek, az annyira nem.
0: És azt meg tudtad már akkor fogalmazni ezt a...
1: Igen.
0: Én arra emlékszem, hogy...
1: Ami azt is mutatja egy kicsit, hogy nem kellett volna már, hogy érdekeljen egy játék, amit kibel az anyám, de...
0: Hát hány éves voltál?
1: Hát nem tudom.
0: 17.
1: Nekem azok így összemosódnak.
0: Szóval, hogy nekem egy előadás rémlik, amiben szerepeltem, az pedig egy... Az Emil és a detektívek volt ez a... Az nem tudom, ez valami regény volt, vagy mi volt? Fogalmas. De vágod, az egy ilyen kamasz, vagy ilyen kiskamasz
1: sztori. Én még a Rintintin.
0: És azt játszottuk el, és én voltam, és abban voltak ilyen Berlin, ilyen gangster gyerekek, és azoknak voltam
1: Spidesek.
0: én a főnöke. Opa. És azért, mert görkorcsájában kellett szerepelni.
1: Szereped annyira a metodban nyomottad, hogy azóta is kitart?
0: Nem, azóta görkorcsájázni kellett, és én tudtam a legjobban görkorizni, ezért kaptam meg a szerepet, mert kellett így mozogni a
1: agresszív inline.
0: Jaj. Na, viszont hol a faszomba tartottunk?
1: Viszont 10 nem volt diplomaosztom,
0: Na, arra eljött apám is, meg anyám is.
1: Neked volt diplomosztó? Te elmented diplomosztó?
0: Hát anyám miatt.
1: Hogy postázzák ki. Biztos, nem akarsz?
0: Én mondtam anyámnak, hogy szeretné el, mert hogy én engem nem érdekel, és mondta, hogy szeretné.
1: Meg izé, csak elmentünk anyám, apám, meg anyám. Meg, hogy leérettségiztés. Azért annyira az nem nagy szám.
0: És még utána elmentünk ebédelni is, és bár akkor én már tudtam, Budapesten éltem évek óta, és voltak kedvenc éttermeim, és vegán voltam. És nem, akkor csak vegetárián, és még nem voltam vegán, és apám foglalt egy éttermet, ami a munkahelyének az egyik helyszínével szemben volt, tehát tök egyértelmű, hogy azért foglalt el, mert így kiment egy
1: szünetbe,
0: és így oda mentünk, és tudtam menni rántott sajtot, kurva jó. Engem ünnepeltünk. Na, következő a Public Acid, ugye? Igen. A Tragic Relief. Utána, miután már beraktam ide, és amikor írtam be a címet, akkor jöttem rá, hogy ez a Comic Relief-nek a kifordítása.
1: Hoppá. Nagy pubaszides lettél te is?
0: Szerettem, mindig is tetszett. De tudom, hogy te nagyobb rajongó vagy. De ez az új, most lesz valami új lemez, nem? Ez egy szám volt.
1: Kis lemez, Pay No More.
0: Jaj, kis lemez ez csak? Aha. És kiadja
1: ki. Hát ki egy nagy lemez, de úgy, hogy ez a oldal, Public Acid B oldal, meg ez az...
0: Az Irreverse, abban vannak is közös tagok, nem?
1: Ja.
0: Az nagy hajú, az nincs benne.
1: De. Hát az ének is nincs benne, talán más bőgőzik.
0: Aha. Utolsó szám pedig a kanadai Memory Wartól volt a Parasocial. Nem kanadai a Total Peace Records?
1: Nem.
0: Ja, a másik a kanadai félig meddig. Ő is így mondja? Memphis, tényleg?
1: Nem, Phoenix, Arizona.
0: Ah.
1: Hát ezért dobolt benne ebbe, különben aki a Distraction Unitbe is dobolt.
0: Wow.
1: Ez a kisgyerek.
0: Azt nem tudtam.
1: A kisgyerek.
0: Fasz a hardcore punk.
1: Ez közös tag.
0: Trükkös agybeteg. Gyors.
1: Phoenix, Arizona. Itt a... Mi ez az zenekar, itt a pólom is van? Itt ez a parafasz küldött. Feeders.
0: Miért para?
1: Tiszta szőr volt, ez a pólom.
0: Ennyi, ezek voltak a számaim. Jöhetnek a tieid? Én nagyon izgulok, mert látom, hogy mik lesznek ezek. És majd magyarázatok erről.
1: Bármely.
0: Soft Today. Na, majd elmondod.
1: Most már.

Megosod! Megosod! Megosod! Megosod!

0: De mi van, homlokfánkozók? Elmondja a spanom, hogy mi volt a számlistája. De még nem fogja a mikrofont a kezébe, de mindjárt megfogja.
1: Itt van, itt van a homlokfánkon. Fánkhomlokon.
0: És ennek mi értelme? De ez, van, ez egy létező ilyen testmódosítás?
1: Nincs már értelme semminek, minden csak vibe, test, pap. Hoppá, ez ki volt.
0: Pap?
1: Találjátok ki, hogy ez melyikünk van. Papa.
0: Ja.
1: Mint amikor Grácsba nyomtál valamit, hogy ezt már nem érted, hogy ilyen gyorsan ott így betámadtalak, hogy Fefi bácsi, ezt már nem érti.
0: Mire mondtam, hogy nem értem?
1: Nem tudom, valamit ott dumáltál a kisgyerekekkel.
0: Hogy nem értek valamit?
1: Uh-huh. A házéval.
0: És megmagyarázták nekem?
1: Nem, csak rögtek. Mint annó ti, amikor én keresztem, hogy hogyan kell csinálni ezért. Ilyen digitális eszközök. Hogyan kell például rakni a telefonomra?
0: Nem, ez nem iPhone-ra. Ilyeneken nem rögtelek ki, azon rögtelek ki, amikor azt mondtad, hogy mi az az Xbox.
1: Ezek meg ezzel megkezdtem, hogy kell szólozni, és az is ha-ha-ha-ha-ha. Aztán kinek lett igaza? Kidolgozik,
0: neked?
1: Kidolgozik most.
0: Nagy szólós vagy?
1: Én nagy szólós lettem. Meg az izének dolgozok, valami fasznak. Én programozó vagyok. Amúgy, hívjátok programozni. Na jó, kódfejtés, első zenekar Fogna Olaszországból.
0: Fogna.
1: Ez egy duó volt, és tőlük szólt az intro per Merda, a szar, Come Loro. Jó, jó kis zenekar, egy kis leszéltek meg, egyszer nemrégiben felraktam, meghallgattam. Nagy hatása volt rám az intro, és azt akartam leginkább berakni, de aztán amikor meghallgattam más állapotban, mint amikor hallgattam egyszer este, akkor úgy ítéltem meg, hogy egy kicsit karcsú ez is, akkor én hozzátettem egy számot, ezt a Merda Como Loro, de úgy nagyon jó pofó kis zenekar volt, aztán 2000-es években, 2009-es talán ez a kis lomaz.
0: Tényleg olyan késő?
1: Olyan korai, nem?
0: Nem, mert azt hiszem ez régebbi.
1: Aztán a szlovén epidemiá volt, és tőle szólt a Klitz Vissili.
0: Ez a jugoszláv epidemiá, akarod mondani. Akkoriban nem létezett Szlovénia.
1: Hát Ljubljánai válogatásról. Én vagyok Klitsch, te meg a Szili. A V az pedig az, hogy Versus. Kinyírlak.
0: Hát próbáld meg.
1: Ez egy olyan szám volt, ami bedobott DJ Shuffle, és én meg a képernyőfotó készítek azokról, hogyha tetszik, ami szám az ilyen boomer dolog.
0: Ez tök mindegy, ezt el kell engednünk.
1: Nekem az azért volt ez ilyen, amikor még olyan pozícióban dolgoztam, amikor jártam értekezetekre, vagy kellett járnom értekezetekre, mert akkor sem jártam, amikor lehetőségem volt, csak amikor kellett járni, és akkor csomószor volt, hogy mondták, hogy mindenki megkapja a PPT-t, de attól függetlenül fotózgatták geci azért telefonnal a PPT-ket, amiket levetítettek nekünk, amikor számok voltak. Ez is volt, meg a másik kedvencem, amikor laptopon nyomatott van a print screen, de ott is lefotózta. Következő szám az Antisect volt, és tőle a Do You Care című nota. Ez a kollégám hagyománya, vagy megközelítéséhez hasonlóan, ez egy olyan szám és zenekar, amikiktől megvettem egy...
0: Megvetted, amit már
1: nem,
0: Angliában kerestem?
1: Nem, ez valami, hát vagy bootleg, vagy ők bootlegát is hát magukat, de hogy valami... Nagy lemez, aminek az egyik oldalán két demo van, a másik oldalán pedig egy élő felvétel, és akkor tegnap hallgattam, mert tegnap előtt a

0: szólt a Perfect Deception.
1: Asinin, nem?
0: Asinintől szólt a Perfect Deception című nóta. Ez egy idei.
1: Ez a te Perfect Deception-ed, ami te is a cannabis fogyasztás.
0: Nem, mi ez a decepció?
1: Te megtévesztés, nem? Hogy hülye vagyok?
0: Mi a megtévesztés van ebben?
1: Hát épp ez az, és semmi.
0: Ja. Na, ők egy norvég zenekar, azért a Rótseggnél jött ki talán egy kazettáig, és most egy kis lemez, ami nem a Rótseggnél jött ki.
1: Rótsegg. Megtévesztést jelenti.
0: DD kiadvány, jó cucc, egész jó cucc. Kicsit ilyen vékonyabb hardcore, de jó gyors. Hallgassátok. Aztán az amerikai Youth of Today-től szólt az I Have Faith című nóta.
1: És itt meg Krisna tudatúak voltak?
0: Nem
1: arról
0: tudom,
1: van
0: azt
1: szó,
0: mondja,
1: az később lettek azok,
0: azt mondja, hogy igen, valószínűleg igen, hogy ugye az emberiségben van bizodalma, hite. Osszuk meg. Amúgy valamiért elkezdtem, meghallgattam a... Szerintem azért hallgattam meg, most újra összeállt a Carrion, akiket így annól úgy szeretgettem valamennyire. Mondjuk most már, hogyha meghallgattam, akkor azt mondanám rá, hogy gyors rockzene, mert nincs itt torzítva. És akkor, amikor hallgattam az énekessel valami interjút, akkor mondta, hogy mennyire szereti a Youth of Today, meg milyen kemény még ilyes. És akkor meghallgattam egy Youth of Today kis lemez, azt mondom, Can't Close My Eyes, vagy Can't valami. És akkor ez nem volt ez a szám. És így először nevetségesnek tűnt, hogy így rappelgetnek az elején, meg ilyen rappes beat megy rajta, de aztán meg így...
1: Ez a Carrion, az nem kicsit ilyen Amazing Core?
0: Hát annak volt
1: ilyen Youth Youth Crew és Amazing Core keverék.
0: De annyira nem, mert ez végig fuck húztak meg ilyen straight-esek voltak, meg így ilyenek, mindenki basszolni, meg így ilyesmi.
1: Végig fuck húztak, az komoly. Rózsaszín Pitbull is.
0: De amúgy ja, nem olyan rossz az Youth of Today, meg mostanában vettem egy New York Hardcore válogatást is. Nem a New Breed-et, hanem a Weird Wild Things Art, mint a híres gyerekkönyv. Van itt a Life's Blood is. Meg ilyesmi, de hogy nekem például a Youth of Today-ben azt tetszik, hogy egy elég koszosan szól a gitár. Meglehetősen koszosan. És ez nekem így jobb. Nekem már ezt számít csak. Aztán a Holland Vogue-tól szólt a Caffeine Addict című nóta, a Pump Sheet című lemezükről. Hú, ez is cool, régen jött ki. Ők amúgy játszottak itt egyszer a... Mi volt az a hely, ami Kuplung? Talán, ami ez a Cézár Söröző mellett volt.
1: Aha.
0: Ott játszottak még annó, nagyon-nagyon régen. Ők a... Hogy hívták azt? Complete Control Records? Hiszem, úgy, de nem, de ők nem is Complete Control Records-en jött ki ezzel a lemez, hanem a Hardware Records-en.
1: Ezt a Complete Control-t, Complete Control-t nem ismerem.
0: A Complete Control adta ki a Justice, meg a Death Stop.
1: Ja, de az a Hardware Records, az nem, az nem ilyen Terry Tap, meg ilyesmi, nem ez a világ? Ez az ilyen gyors...
0: Hát lehet régebben igen, de hát ezért japán hardcore-t is kiadott, meg...
1: Lehet, hogy keverem.
0: Press Gang-et, meg így ilyesmiket. Hát így a körből. Meg izéket adott ki, azért adta ki a Sikoidzot.
1: Á, tényleg?
0: Aha.
1: Akkor biztos, hogy keverem valamivel.
0: Szóval egy kicsit így azzal a világgal is ment akkoriban. De szerintem kb. Az Sikoidzok voltak az utolsó kiadványait. És ezt a Vogue-ot is kiadta.
1: Ja, és ez egy német. Ja, nem,
0: igen,
1: erre gondoltam.
0: Igen, az egy német kiadó. Akinek,
1: ja, Kremlint is,
0: akiknek megvettem nemrég ezt a lemez, a pompsit lemez, és akkor erről akartam egy számot játszani.
1: Short Fuse.
0: Ja,
1: azok nagyot mentek itt, nem? Azokat szerették nagyon.
0: Nem.
1: Dehogy nem.
0: Na, a Short Fuse előtt levő zenekar, ami a...
1: Ezt a Short Fuse is csomóan imádták Magyarországon.
0: Hát én szerveztem Short Fuse koncertet, egyedül voltam, aki Short Fuse koncertet szervezett Magyarországon, és nem voltak ott olyan sokan.
1: Nem voltak sokan.
0: De az az első koncert, amit szerveztem.
1: Tényleg?
0: 18 évesen a Kultiplexben. Aztán nálam aludtak. És az utolsó zenekar pedig az szintén olasz Joe Squillo-tól Electrics-től szólt a C.
2: Na mi van még?
3: Lamacsú Rádió.
4: Hé, Endre, van még egy kis keselyű tonika Lahma bárban?
5: Nyilván.
4: Akkor hozz már egyet.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a nyikorgós ajtó.

Sziasztok, sok szeretetek, köszöntek benneteket. Ez itt a Lamacsúr Rádió Urban Manus Beats Pepinova. A mai nap egy igazi sample funk beatet, zenéket hoztam meg, ebben az egy órában hallható lesz. Nagyon manus lesz, nagyon dzsukkel lesz, és nagyon dög. Tisztelet Herbie Hancocknak, Kameleon, Józsefváros, Mátyás tér. Itt vagyunk a Lamacsúr Rádióban. Szóval hallgassátok sok-sok szeretettel, nagyon boldog vagyok, hogy itt vagyok veletek a Lamacsúr Rádióban. Sziasztok!

0: شيف على البلد شلح البلد سبرينج از كامينج فشمس البلد
1: ابو تريكا ممنوع اشرب طياد مجروح فقول لي يا ولد
2: مين يكنس البلد
3: Vicces gyerek vagyok, ugye? Na, a lényeg az, hogy szempereknél maradtunk, Iszák helyezze a következő, ez pedig egy nagyon nagy kedvenc számom, és tisztelettel mondom nektek, hogy ez így, ilyen formában meglepetés volt számomra, most nekem ez a szám nagyon jó, de szóval hallgassuk tovább akkor azt az Urban Manus beat itt a Lamacsó Rádióban.

Na hát, sziasztok! Még egyszer beköszönök. Mindenkinek szép napot, és minden jót kívánok. Írjátok meg az oldalra. Kiszempeleszt ezt a száma.

Hey, jó, sziasztok! Lassan a végére érünk ennek a mixnek. Nagyon örülök, hogy itt lehettem veletek, remélem jól szórakoztatok rajta. Ez itt a Lamacsú Rádió, Urban Manus Beat, Peppinova. Itt az egész családom, barátaim. Itt vagyunk a Pókba. Mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntünk. Éljen Józsefváros, éljen a Lamacsú Rádió. És kérlek, meghívjátok rám a desktopra. Lényeg az egészben az, hogy hálás vagyok, hogy itt lehetek a Lamacsú Rádiónál, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Sziasztok!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
3: Mégis miben?
0: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
3: Hát én nem értek semmihez.
1: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Kelsey!

in a kind of grasp.

Jesus.

Thank you.

0: Detroit the Fuck Mutants.
1: Gonna torch that fucking mutant.

0: Tudod, mi az a lemacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lahmacsun.
2: Szerintetek mit iszik a keselyű?
3: Keselyű tonikot.
4: Ez itt a lahmacsun.
5: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Kessler-szindróma. A Kessler-szindróma vagy Kessler-effektus az a jelenség, melynek során a világűrben az alacsony föld körüli pályán keringő és egymással összeütköző szemétdarabok egyre nagyobb valószínűséggel további szemétdarabokat állítanak elő.
3: Lamacsun Rádió.
2: Török pizza online rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
6: Félsz, Potter?
7: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Kazasztán, Kenya, Kiribati, Észak és Dél-Korea, Kuvait, valamint Kirgizisztán nemzeti himnuszait egyszerre.

0: azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
3: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italmuhely.hu

0: Ez a meccs hangja.
1: Lamacsó Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
2: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

0: Lamacsony Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Hallod, Bettina, légy, segíts már!
3: Mégis miben?
2: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
3: Hát de én nem értek semmihez.
1: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsony.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Kelsey!

0: Lamacsa Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Milyen hatott ki az Illuminati?

0: Jó, Lamacson Rádió. És egy kis késéssel a Step by Step műsor. Minden második szerdán este 8 és 10 között.
1: Lamacson Rádió.

A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

0: Lakmacsun Rádió. Szereted
1: a
0: kísérletező
1: zenéket?
0: Válogatásokat?
1: Az.
0: Experimentál.
1: Teg.
0: Experimentál.
1: Teg.
0: Alatt.
1: Több.
0: Alatt.
1: Műsort.
0: Alatt.
1: Is.
0: Találsz.
1: Ebben.
0: A.
1: Műfajban.
0: Például.
1: Donát Kacsa.
0: Klub.
1: Kacsa Klub.
0: Paika.
1: Vagy.
0: Havi.
1: Zaj.
0: Műsoraink.
1: Lakmacsun Rádió.
2: Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy király. Annak volt egy felesége, meg három szép szálfia.
3: Felséges királyapák! Úgy gondoltuk, szóval...
4: Add ki a részünket!
5: Királyapánk, királyanyánk, szeretnénk megházasodni.

Országom a tiétek is, palotáim tárva várnak. Csak aminek zárja csukva, annak titkát ne feszegessétek.

0: Hely volt a nagy igazság, hetet hét országra szóló hatalmat csaptak. Boldogan éltek, szerelemben, békességben.
1: Mert az új dolgsúlyt a megyecskéket nem hagyta, hogy a kíváncsi sárnyát.

0: Dalmata Gergő Show csütörtökönként 7 órától 3 hetente új vendéggel. Dalmata Gergő Show.
1: Ez itt a Zeitgeist műsor.
2: Ja, hogy most már műsort csinálunk?
1: Ja.
3: Music is a beautiful thing. It's a beautiful thing, baby.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. A Lamacsun Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Radio Capital.
1: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió.
2: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
3: Aktív életmódot folytatunk.
4: Mosogatógépen is moshatunk.
2: 1993-ban te voltál az első
5: zongőr.
4: Élvezze hát az életet.
2: Hogy vagy mindenre képes?
6: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hasonló.
7: Semmi sem víz kárban.
6: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
8: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsó Rádión?
6: Ön a legfontosabb a világon.
2: Már is benne van.
6: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
4: Ne feledje.
8: Lamacsun.hu/donate.
9: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Haiti, Honduras, Hongkong és Magyarország nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lakmacsun Rádió.
1: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
2: És hogyan tudnak támogatni titeket?
1: A lakmacsun.hu per donate oldalon.
2: Lakmacsun?
1: Igen!

I'm gonna go get some more.

Thank you.

Shut up.